0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Maga applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neted van, a Gaga veled van.

0: Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

helyzetben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: legújabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.ru oldalra.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

elszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

bármikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Reklám.
1: Ízek, amik itthon születtek. Az Amigo nem csupán egy bolt. Minden, ami a miénk, amit itt termelünk és itt gondozunk. Ezért kedvenc klasszikusaid mellett nálunk mindig megtalálod székelyföld kincseit helyi termelőinktől. Októberben az Amigo polcain a sepsiszentgyörgyi Bertis jól ismert húskészítményeivel és a Hargita lábánál készülő kápolnási tészta tojásos száraz tésztáival találkozhat most kedvezményes áron. Gyere és töltsd meg a kosarat helyi termékeinkkel, mert ha a helyit választod, a saját közösségedet építed. Ami a miénk, ami értünk van. Amigo.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
1: Ne szenvedj otthon. A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a www.pavazsilé.ro honlapunkon.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
2: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
4: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székelyudvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service, a biztonságos külföldi munka.
5: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
6: Társadalmi célú hirdetés. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
8: A reklám után
7: ismét lágere.

0: volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
1: Nagyon jó, szuper! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
2: Megvisszahangosítottam a rádiót.
0: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
1: Köszönöm szépen.
0: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
3: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
0: Reklám.
4: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
5: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
6: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a szimcogás a kamrában?
7: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget! A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is! Dezinpro Plus! Nincs többet kártevő! www.dezinpro.ro
0: 0771 689 283. Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
8: Kész a 10 órai?
9: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
10: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
11: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
12: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
13: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
14: Haladás utca 18.
0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Hanyatlást mutat az új autók piaca Romániában. Közel 19 millió leértékű sürgősségi humanitárius segélyt oszt ki a rászorulóknak az ügyvivő kormány. A mai napon a tegnapihoz hasonló időjárásra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Jövő csütörtökön terjeszti a parlament elé az új kormány programját és a miniszterjelöltek névsorát Lukán Niculescu. A kijelölt miniszterelnök szerint egyelőre semmit sem zár ki, így elképzelhetőnek tartja egy tisztán politikai, egy szakértői vagy akár egy hibrid kabinet megalakítását is. Kiemelte, hogy nem csupán a bizalmi szavazás sikerességére törekszik, hanem egy olyan stabil parlamenti többséget szeretne maga mögött tudni, amellyel a szükséges reformok és a halaszthatatlan gazdasági intézkedések is megvalósíthatók. A politikus a Digi24-nek adott interjújában megerősítette, hogy a tárgyalás sorozatot hétfőn folytatja a parlamenti pártokkal, bár egyes alakulatok az előrehozott választásokban látnák a megoldást a kijelölt kormányfő bizakodó, hiszen, mint fogalmazott, minden felelős politikai szereplő érzi a gazdasági válság súlyát, és tisztában van a mielőbbi megoldás szükségességével. Hanyatlást mutat az új autók piaca Romániában. Szeptemberben több mint 11%-kal kevesebb új járművet helyeztek forgalomba, mint egy évvel korábban. A dízel és benzinüzemű modellek iránti kereslet drasztikusan visszaesett, a vásárlók figyelme egyértelműen a zöldebb technológiák felé fordult. A környezetkímélő elektromos és hibrid gépkocsik értékesítése 16%-kal nőtt, így ezek a modellek már a teljes romániai autópiac csaknem kétharmadát mondhatják magukénak. Dominik Fritz lemondását és a politikai életből való távozását követeli a szociáldemokrata párt. A PSD reakcióját a legfelsőbb bíróság frissen közzétett indoklása váltotta ki. A testület ugyanis jogerősen kimondta, hogy az USZR elnöke összeférhetetlenség miatt 3 évig nem tölthet be közhivatali szerepkört. Bár a bíróság elismerte, hogy a büntetés szigorú, hangsúlyozta, hogy a tiltás nem korlátozza a politikus munkavállalási jogát, így Temesvár volt polgármestere a magánszférában bármikor elhelyezkedhet. A szociáldemokraták közleményükben úgy fogalmaztak, hogy az ítélet után az USZR végleg elveszítette a jogát arra, hogy az erkölcs bírájaként lépjen fel. Ezzel szemben Dominik Fritz korábban úgy nyilatkozott, hogy nem adja fel, szerinte ugyanis politikai hajtóvadászatot indítottak ellene, hogy eltávolítsák a közéletből jogtalanul. Közel 19 millió leértékű sürgősségi humanitárius segélyt oszt ki a rászorulóknak az ügyvívő kormány. Az állami tartalék alapból elkülönített támogatási csomagokat a fogyatékossággal élők, a gyermekvédelmi rendszerben nevelkedők, az idősek és a hajléktalanok támogatására juttatják el. A szállítmányok alapvető élelmiszereket, egyebek mellett lisztet, olajat, rizst és sajtot, valamint ruházati cikkeket, ágyneműket és higiéniai termékeket tartalmaznak. A kabinet döntése értelmében a segélyeket a megyei és bukaresti szociális igazgatóságokon keresztül osztják majd ki a rászorulóknak a társadalmi kirekesztés megelőzése érdekében. A bukaresti Dinamo megerősítette vezető pozícióját a labdarúgó szuperligában, miután tegnap este idegenben 2-0-ra legyőzte a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK-t. Egyébként a 83. percben egy kis időre félbe szakadt a játék a Dinamo szurkolóinak xenofób megnyilvánulása miatt. A két csapat eddig 19 alkalommal csapott össze az élvonalban. 8-szor a Sepsiszentgyörgyi együttes diadalmaskodott, 5-ször pedig a bukarestiek nyertek, 6 mérkőzés pedig döntetlen végződött. A mai napon nagyjából a tegnapihoz hasonló hőmérsékleti értékekre számíthatunk, délután nagyjából 20 és 24 fok közötti maximumokat ígérnek a meteorológusok, csapadék nem várható, viszont felhős lesz az égbolt, ami pedig a jövő hetet illeti lehűlést ígérnek, illetve az esős időjárás is visszatér. A híreket hallották, köszönöm a figyelmet!
7: És most!
2: Na, hello, hello mindenkinek, 8 óra múlt néhány perccel. Jó reggelt kívánok, Horváth Gábor vagyok, ez pedig a Rádió Gaga hétvégéje slágerekkel és új zenikkel. Telefonszámunk az nem változik, 07 30 54 88 88, írhatok az applikációnkba is, vagy a Facebook oldalunkra. Nézem, hogy kiket hozok ebben az órában, ott lesz mindjárt a The Course, Alex Warren is beköszön, na meg a Roxette a Joyride-dal. Viszont akivel berobbantjuk ezt az órát, az Tarány Tamás, Fordul a szélre.
7: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

ideig, óráig elcsábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. A neted van. A Gaga veled van.

Fever Dream, Alex Warren slágere szólt itt a Rádió Gaga hétvégén. Hölgyek ura, 2025-ben teljesen elvarázsolt bennünket a színes és pompásan feldíszített helyszín, meg a helyiek végtelen szeretete, így nem is volt kérdés, hogy idén is ott leszünk. A mai napon Szovátán veletek közösen élvezzük a régió egyik leghangulatosabb őszi rendezvényét, a 11. Tök Fesztivált. Azt nézem, hogy most sem érkeztünk üres kézzel, a Gaga sátornál felállítottuk a közönség nagy kedvencét, a szerencsekereket. Egy dolgot garantálhatunk nektek, nálunk senki nem fog távozni üres kézzel, a nyeremény és az élmény pedig minden pörgetésnél garantált. Gyertek tehát a 11. Tök Fesztiválra, Szovátára a mai napon, ott van a Rádió Gaga dumadubája, a szerencsekerekünk, a Gaga sátor és a műsorvezető kollégáim, úgyhogy mindenképpen érdemes kilátogatni a Tök Fesztiválra. Hamarosan kapcsoljuk is a dumadubát Szovátáról, viszont előjöjjenek slágerek és új zenék, itt a The Course és a Summer Sunshine.

slágerek is, új zenék, Kispál és a Borszolt itt a Rádió Gaga hétvégén. Ne felejtjétek, a továbbiakban is folyik játékunk, a Gaga születésnapos játéka, és nézzük, hogy a mai napon milyen nyereményekkel látunk el benneteket, mivel tudunk megörvendeztetni. Itt lesz a Parajdi Gama üzlet által felajánlott ruházati részlegén beváltató vásárlási utalvány, aztán nyerhetek a mai nap folyamán a Supermarkettől ugyancsak egy vásárlási utalványt, és ne felejtjétek, a Rádió Gaga születésnapi csomagját is meg lehet nyerni, úgyhogy regisztráljatok. 0730 54 88 88, ez a telefonszámunk, ide kell SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben elküldeni a teljes nevetek, ezen kívül a telefonszámotokat is küldjétek el, és annak a megyének a nevét, ahonnan hallgatjátok a Rádió Gagát. Utána pedig csak annyi a dolgotok, hogy figyeljétek a telefonotokat, a telefonkészüléketeket, hogy nem-e benneteket hívunk, és hogyha így van, akkor tessék felvenni a telefont, elmondani azt, hogy a Rádió Gaga születésnapjára ti mit ajándékoznátok nekünk, és akkor mi is megajándékozunk benneteket. James Blunt-tal megyünk tovább. Tastes Like Summer.

0: 90-es évek egyik legikonikusabb slágerét hallgattuk itt a Rádió Gaga hétvégén, itt volt a Snap the Lot, The Power. Nos, megállunk egy pillanatra, de hamarosan kapcsoljuk a Dumadubát, mégpedig Szovátáról, a 11. Tök Fesztiválról. Ott vannak már kolléganőim, kollégáim, és persze épül a Rádió Gagás sátor is, ahol a szerencsekerék lesz felállítva, lehet pörgetni, hogyha kilátogatok oda is, akkor értékes nyereményekkel gazdagodhatok. Maradjatok velünk, tartunk egy kis szünetet, aztán jövök vissza többek között a Hooligans-szel is.
1: Reklám.
2: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
4: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
6: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsálóírtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
7: Futószögállítás, gumicsere, részecskeszűrő.

0: ránézés.
1: Autoworkshop. Gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód.
2: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
3: Haladás utca 18.
4: A reklám után
5: ismét lágere.

0: Ahogy említettem nektek, nagyon valószínű, és most már biztos, hogy a Rádió Gaga domadobája ott van Szovátán a 11. Tök Fesztiválon, mégpedig István Szidóniát és Berezki Szili kollégáimat. Köszöntöm, szevasztok, hello, hello. Hogy vagytok, tök magok?
1: Ciao, tök magok. Menj te.
2: Hogy mit mondott nekünk? Tök magok.
1: Azt, hogy vagytok, tök magok.
0: Készültem, na hát, este összeintem.
1: Ez egy nagyon vicces.

0: szombat lesz, drága hallgató, úgy hallom. jó, hogy ide kapcsoltatok. Viccelünk, szervasz Gábor, jó reggel.
1: Na, mi a pálya? Csinálsz? Már mozgás van Szóváltán ilyenkor a Tök Fesztiválon, vagy most rendezkednek az emberek?
0: Igen, mi kb. Mi hárman mozgunk egyelőre.
1: Igen.
2: Én kimozogtam magam, azért elmondhatom, hogy itt részemről meg volt a nagy takarítása, bár ezek nem azok a poharak, amikért jár 50 Bani. Egy szerintem legalább egy 50-est megkerestem volna itt az elmúlt 20 percben, így figyelembe véve azt, amit összeszedtem, amit itt hagytak a tegnap esti bulizók, ez alapján pedig elmondhatjuk, hogy nagy valószínűséggel volt tömeg itt már pénteken is.
0: Igen, itt volt valami diszkó-piszkó, azt hiszem a tegnap este, és reggelt.
1: Atyai! Ez tényleg vicces egy nap lesz.
2: Hát ha már tök maguk vagyunk, akkor törpék a diszkóban ez itt találna, nem?
0: Igen, egyre jó. Azt akartam mondani, hogy tele volt pohárral a környék. Itt hagytuk minden, és Szidi nagyon önkéntesen neki szökött, és azt mondta, hogy kapott egy dobozt, és összeszedte az összeset, úgyhogy nagy taps neki.
2: Elviszem majd beváltani. Hát ha kapok érte egy tököt.
1: Azt mondjátok meg nekem, én most a vezetőség fele is szólok, hogy eddig nem osztottak be engem a Tök Fesztiválra. Miről szól a Tök miért? Fesztivál? Hát vajon miért?
2: Olyan szép, nem mondom ki.
0: Hát figyelj, Gábor, meg fogsz lepődni, de a Tök Fesztivál a tökökről szól. Egész komolyan, de most viccet félretéve ez olyan hülyén hangzik, de amúgy tényleg arról szól. Tehát itt mindenféle kiállítás, mindenféle új kaja, mindenféle gasztró élmény, meg buli élmény, de minden a tök körül forog. Úgyhogy egy szép narancssárgás itt a hely.
2: Disznótök, sütőtök, főzőtök, hosszútök, kicsitök, nagytök. Van itt minden. Zöldtök, sárgatök, barnatök.
1: Jó, rendben.
2: Igen. Ez most vicces?
0: Ez kis vicces volt. Kicsit tök. Vagy felsoroltad a tököket.
2: De nem, most tudod, van a Gombóc Artúr.
0: Igen.
2: Akkor Gombóc Artúr milyen csokikat szeret, és akkor ugyanúgy most a Tök Fesztiválon olyan a felhozatal, mint Gombóc Artúrnál a csoki szeretet.
1: Rendben, köszönjük szépen a beszámoló.
0: Én nem tudok hozzáfűzni semmit.
1: Nem is kell. Rendben, csajok, srácok, köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor mi kapcsolunk benneteket, aztán lássuk, hogy kiket tudtok odarángatni a Dumadubához. Ugye van Gagasátor is.
0: Van, lesz Gagasátor. 10 órától lehet majd jönni, és vannak nagyon vagány nyeremények, de erről majd beszámolunk a social médiában, de tényleg megéri majd idejönni 10-től, de azelőtt is megnézni a Dubát, úgyhogy már jönnek mindjárt az interjú alanyaink, úgyhogy te készülj, Gábor, mert hamarosan jelentkezünk majd.
1: Puszi!
0: Pap!

0: Slágerek is új zenék, ez a Rádió Gaga. Figyelem, sárga jelzésű ködriasztást adott ki a meteorológiai szolgálat szombat reggelre Hargita megye több településére. A köd helyenként jelentősen csökkenti a látótávolságot, ezért fokozott óvatosságra intik a közlekedőket. Mi megállunk egy pillanatra, jönnek a legfrissebb hírek, ugyanis mindjárt 9 óra, aztán jövünk is vissza.
1: 27 év nagy idő, még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
2: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
1: Reklám.
5: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
6: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
7: Stressz?
8: Megvan.
7: Fáradtság?
8: Az is.
7: Akkor mi hiányzik?
8: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
7: Pattanj autóba, és irány tusnád fürdő.
8: Thermal Wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, vesgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
7: Mert néha nem szabadság kell.
8: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
1: Társadalmi célú hirdetés.
6: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Hanyatlást mutat az új autók piaca Romániában. Közel 19 millió leértékű sürgősségi humanitárius segélyt oszt ki a rászorulóknak az ügyvivő kormány. A mai napon a tegnapihoz hasonló időjárásra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Jövő csütörtökön terjeszti a parlament elé az új kormány programját és a miniszterjelöltek névsorát Lukán Niculescu. A kijelölt miniszterelnök szerint egyelőre semmit sem zár ki, így elképzelhetőnek tartja egy tisztán politikai, egy szakértői vagy akár egy hibrid kabinet megalakítását is. Kiemelte, hogy nem csupán a bizalmi szavazás sikerességére törekszik, hanem egy olyan stabil parlamenti többséget szeretne maga mögött tudni, amellyel a szükséges reformok és a halaszthatatlan gazdasági intézkedések is megvalósíthatók. A politikus a Digi24-nek adott interjújában megerősítette, hogy a tárgyalássorozatot hétfőn folytatja a parlamenti pártokkal, bár egyes alakulatok az előrehozott választásokban látnák a megoldást a kijelölt kormányfő bizakodó, hiszen, mint fogalmazott, minden felelős politikai szereplő érzi a gazdasági válság súlyát, és tisztában van a mielőbbi megoldás szükségességével. Hanyatlást mutat az új autók piaca Romániában. Szeptemberben több mint 11%-kal kevesebb új járművet helyeztek forgalomba, mint egy évvel korábban. A dízel és benzinüzemű modellek iránti kereslet drasztikusan visszaesett, a vásárlók figyelme egyértelműen a zöldebb technológiák felé fordult. A környezetkímélő elektromos és hibrid gépkocsik értékesítése 16%-kal nőtt, így ezek a modellek már a teljes romániai autópiac csaknem kétharmadát mondhatják magukénak. Dominik Fritz lemondását és a politikai életből való távozását követeli a Szociáldemokrata párt. A PSD reakcióját a legfelsőbb bíróság frissen közzétett indoklása váltotta ki. A testület ugyanis jogerősen kimondta, hogy az USZ elnöke összeférhetetlenség miatt 3 évig nem tölthet be közhivatali szerepkört. Bár a bíróság elismerte, hogy a büntetés szigorú, hangsúlyozta, hogy a tiltás nem korlátozza a politikus munkavállalási jogát, így Temesvár volt polgármestere a magánszférában bármikor elhelyezkedhet. A szociáldemokraták közleményükben úgy fogalmaztak, hogy az ítélet után az USZERE végleg elveszítette a jogát arra, hogy az erkölcs bírájaként lépjen fel. Ezzel szemben Dominik Fritz korábban úgy nyilatkozott, hogy nem adja fel, szerinte ugyanis politikai hajtóvadászatot indítottak ellene, hogy eltávolítsák a közéletből jogtalanul. Közel 19 millió leértékű sürgősségi humanitárius segélyt oszt ki a rászorulóknak az ügyvívő kormány. Az állami tartalék alapból elkülönített támogatási csomagokat a fogyatékossággal élők, a gyermekvédelmi rendszerben nevelkedők, az idősek és a hajléktalanok támogatására juttatják el. A szállítmányok alapvető élelmiszereket, egyebek mellett lisztet, olajat, rizst és sajtot, valamint ruházati cikkeket, ágyneműket és higiéniai termékeket tartalmaznak. A kabinet döntése értelmében a segélyeket a megyei és bukaresti szociális igazgatóságokon keresztül osztják majd ki a rászorulóknak a társadalmi kirekesztés megelőzése érdekében. A bukaresti Dinamo megerősítette vezető pozícióját a labdarúgó szuperligában, miután tegnap este idegenben 2-0-ra legyőzte a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK-t. Egyébként a 83. percben egy kis időre félbe szakadt a játék a Dinamo szurkolóinak xenofób megnyilvánulása miatt. A két csapat eddig 19 alkalommal csapott össze az élvonalban. 8-szor a sepsiszentgyörgyi együttes diadalmaskodott, 5-ször pedig a bukarestiek nyertek, 6 mérkőzés pedig döntetlennel végződött. A mai napon nagyjából a tegnapihoz hasonló hőmérsékleti értékekre számíthatunk. Délután nagyjából 20 és 24 fok közötti maximumokat ígérnek a meteorológusok, csapadék nem várható, viszont felhős lesz az égbolt. Ami pedig a jövő hetet illeti, lehűlést ígérnek, illetve az esős időjárás is visszatér. A híreket hallották, köszönöm a figyelmet!
1: És most!
0: Eszternek nagyon szépen köszönjük a híreket. 9 óra múlt néhány perccel ez a Rádió Gaga slágerekkel és új zenékkel. Horváth Gábor vagyok, a telefonszámunk pedig nem változik. 0730 54 88 88. Hamarosan kapcsoljuk ismét a Rádió Gaga dumadobáját Szovátáról, a 11. tökfesztiválról, ugyanis vendégünk lesz Fülöp László Zsolt, Szováta polgármestere. Itt lesz mindjárt Manu Chao, viszont kezdünk TNT-vel. Ugye itt a szó?
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszervíz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

0: jó reggelt, és ígértük is, hogy érkezünk az interjúkkal és a bejelentkezésekkel. Hát hogyan tudnánk elkezdeni, ha nem igazán méltó módon, hogy a város polgármestere jön itt velünk szembe. Fülöp László Zsoltot köszöntjük nagy-nagy szeretettel itt a Duma Dubában. Jó reggelt, szia!
1: Jó reggelt, sziasztok, köszönöm a meghívást.
2: Szia, polgármester úr, te már be vagy öltözve, nyakkendősen, kosztümösen. Látszik rajtad, hogy most itt tettél egy kitérőt a Dubába, de aztán innen tovább jön a Tök Fesztivál. Melyik programpontja?
1: Igazság szerint ez alkalommal fogadjuk a testvértelepüléseink delegációit, és akkor szombat reggel ez már bejáratott módon 10 órakor a hivatalnál találkozunk a díszteremben, és ilyenkor ugye nem minden évben, az idén több településsel is jubileumi évfordulót tartunk, tehát 30 éves a testvérkapcsolat, úgyhogy van mit ünnepelni, ezért vagyok ennyire ilyen kiütözve a Duma Dubába.
0: Hát úgy mondani, ez már a második napja akkor a fesztiválnak, igazából, mert ugye tegnap kezdtétek. Hogyan érzitek magatokat, hogyan érzettem magad elsősorban, hogyan, mennyire voltatok izgatottak a héten, és akkor mennyire robbant be ez a tegnapi napon?
1: Hát ez mindig úgy van, ugye, hogy az előkészületek azért lefedik a programot, de most még ehhez képest még van egy 6-7-es számvevőszékes ellenőrzés, aminek a tegnap lett vége, úgyhogy jól vagyunk, itt mindent is taposunk. A jó hír az, hogy a számvevőszéknek a tematikája az a beruházások, illetve a vásárlások, tehát az ilyen létesítményeknek az ellenőrzése, és
2: minden rendben volt.
1: Rendben van, hanem teljesen kimerültek az ellenőrök, azt mondták az utóbbi 3 évben ennyi mindent megépíteni, megvalósítani, úgyhogy gratuláltak, úgyhogy ma este remélem, hogy igazán méltóképpen tudunk ünnepelni. Kicsit el tudjuk engedni ma már magunkat.
2: És akkor pont ezt akartam kérdezni, hogy te ilyenkor egy-egy fesztiválon, egy eseményen polgármester státuszban veszel részt, civil státuszban esetleg, magánemberként, vagy hogyan tudod elengedni azt, hogy te most polgármester vagy? Vagy egyáltalán el kell ezt ilyenkor engedni?
1: Én azt szoktam mondani, hogy én nem vagyok politikus. Én lokálpatrióta vagyok, és én a hétköznapokban is Szováta szülöttje, Szováta lakósa vagyok, és úgy élem meg minden egyes pillanatomat. Úgy a hivatalban, mint bárhol a településen, de akármikor nem vagyok a településen is. Tehát én úgy gondolom, hogy nem jó ez a polgármester betegség. Tehát, hogy elkapja az embert, hogy hirtelen mindenhez is ért, mindenbe is beleszól. Nem.
2: Hát jó, nem jó, de azért az emberek szemében mégiscsak te vagy az előjáró.
1: Hát remélem, hogy nem csak a szemükben, mert ők választottak meg, de hogy igen. De a tegnap este is fenn voltunk itt, ugye, tegnap este itt retro party volt, és
2: kirúgtál a hámból?
1: Hát nem igazán lehet ilyenkor, de hogy jó volt látni, hogy a mi generációnknak, ugye, mert ezek a slágerek, mi ezen nőttünk fel, de hát itt voltak a gyerekeink, ők már külön bandáztak, de hogy mindenki mindenkivel jó baráti viszonyban van, de a környező településekről is, akik itt voltak, azokat mind ismerjük. Tehát az ilyen Szóval mindig is erről volt híres, még a 90-es években is, különben akik a lemezlovasok voltak a 90-es évek híres panoramik diszkójában voltak, DJ-k, kezdő DJ-k, akkor már, még most már, meg ugye már korban már ott vagyunk, hogy már jön a következő generáció, de hogy jó érzés volt, és akkor is ez volt a feeling, hogy szerettek Szovátára járni az emberek, jó érezték magukat, eljöttek egyet diszkózni, és a tegnap is ezt látni, hogy feljöttek innen a környékbeli településekről, és mindenki jó érezte magát, ez úgy jó érzés.
2: Itt akkor, hogyha már említetted a lemezlovas, akkor azt is kérdezzük meg tőled, hogy melyek azok a slágerek, dalok, amelyek hallatán úgy érzed, hogy hó, itt a bugi a lábamban.
1: Hát valójában ugye mi még ugye én 80-ban születtem, tehát ugye nekünk úgy az elég vegyes, tehát ugye a 80-as évek ugye...
2: Remette lány Zoltán Erika.
1: Annyira mondjuk, de hogy ugye akkor akik nagyobbak voltak, mint mi, és rebellisek voltak, ugye hát azok rockzenét hallgattak, ugye az volt a... Aztán akkor jött a 90-es évek, akkor kicsit már változott, ugye a diszkó átváltott egy picit ilyen house-os, réves, tehát ugye egy ilyen valójában ami jó, az jó, tehát nem kell ezt külön-külön szedni. Az este is lehetett látni. Tehát, hogy 90-es években voltak olyan zenék, ugye, hogy még mind a mai napig a tizenévesek, tínédzserek tudnak rá táncolni, és ugyanígy a 60-asok is, úgyhogy
0: így van, ez már azért fordítva nem biztos, hogy elmutató, de a lényeg az, hogy együtt ugye érezni magát sok generáció polgármesterül, folytatjuk mindjárt, egy rövid szünet, és akkor megyünk tovább.

0: 11. alkalommal szerveznek Szovátán egy tök jó fesztivált, mert hogy tök fesztivál. Fülöp László Zsolt, Szováta város polgármesterével beszélgetünk. Ugye, ha tökök, akkor ismételten feltevődik a kérdés, hogy honnan szereztétek be, illetve nem tudom, darabszámban, tucatra, kilóra, tonnára ezt hogyan méritek?
1: Darabszámra tudom mondani, tehát Szovátváros önkormányzata ez alkalommal 2000 darab cököt vásárolt meg, ezen felül még vásároltak a vendéglátósok, tehát itt nagyságrendileg ilyen 2500-3000 körüli tökről beszélünk, ami ki is került, kihelyezésre került a főartérán, de nem csak, hanem már a városban lenn is vannak díszítések, úgyhogy hát Hargita megyének a túlsó sarkáról is hozzuk a tököt.
0: Emlékszem, a tavaly azt mondtad, hogy Kovászna megyéből hoztátok.
1: Most ez alkalommal Barót mellő hoztuk.
2: Az igen.
0: Mintha tavaly is így rém lenne valami hasonló település.
2: Egy dologra szeretnélek Szidi megkérni, hogy az idén ne kérjél tököt a polgármestert.
0: Mondom, nem.
2: Légy szíves, mert tavaly is kaptunk, hogy mennyit tudom, vagy 20-at legalább. Úgyhogy
0: hát a csomagtartó megtett. Köszönjük szépen ezúton is.
2: Köszönjük szépen. De az idén azt mondta Szidi, a tavalyi kitart valószínűleg. Úgyhogy mindenképp köszönjük szépen. Gyönyörű ilyenkor azért a város. Jó érzés ilyenkor így végigmenni, vagy hogy látod, hogy a turisták szemében, mert azért ilyenkor is még vannak turisták. Úgy mennek végig, hogy wow, olyan tényleg van egy olyan nagyon szép hangulata így a városnak ilyenkor.
1: Hát igen, azt tudom elmondani, hogy a két héttel ezelőtt, mikor a testvértelepüléseknek, a delegációnak a száma, létszáma lekonkretizálódott, és kerestük a szobákat, foglaltuk, tehát tudtuk nagyjából, de hát ugye nem tudtuk számszerűen pontosan hány szoba kell, akkor döbbentünk rá, hogy nincs szabad szoba a fürdőtelepen. Tehát, hogy van turista, hál' Istennek. Valójában ez is volt a cél, hogy ősszel egy olyan rendezvényt szervezzünk, amikor újra meg tudjuk tölteni a fürdőtelepet. Na, hál' Istennek egy pár éve mondhatjuk, hogy ez sikerült. De hogy ami igazán jó eső érzés az az, hogy habár úgy emlékszem, a tavaly ez már ki volt vesézve, voltak azok a kolléganők, vendéglátósok, akik valamikor kitalálták, hogy valamit szervezzünk, és volt, hogy na akkor tök mindegy, hogy mit, akkor legyen tök fesztivál, de hogy szerintem, ha nagyon-nagyon sokat gondolkodtunk volna, akkor se tudtunk volna jobbat kitalálni. Mert hogy a maga a tök, mint kulináris különlegesség is megfelel, de mind díszlet is nagyon jó. De hogy ezáltal, hogy mi kiosszuk ezeket a tököket az iskolásoknak, az 1-8, illetve a középiskolások, azok meg díszítik a turisztikai egységeket. Így mindenki be van avatva. Tehát szülő, nagyszülő, mindenki, hazaviszik a gyerekek, a kisgyerekek, az 1-8-asok a tököt, akkor otthon megfaragják, de már az osztályközösségek szerveznek csoportokat, délután összeülnek, és akkor mit alkossanak, mi legyen a tematika. És meg lehet nézni most itt a főartérán, hogy itt megvan Szováta maketje, egy ilyen tökökből kialakított... Tehát annyira kreatív alkotások vannak, hogy hihetetlen. Tehát 11 éve ezelőtt mi is azt hittük, hogy na hát akkor mi lesz egy tök lámpás belőle. Na de hát ebből sokkal, de sokkal több minden van, és ez az igazán jó eső érzés, hogy mindenki magáévá érzi. Tehát mindenki feljön, a nagyszülők feljönnek, keressék meg azt az alkotást, amit ben segítettek az unokának, és hogy mindenki oda teszi magát.
0: Segíts egy kicsit, díjazva lesznek, vagy szoktátok díjazni igen. ezeket az alkotásokat?
1: Igen, igen. Tehát ez úgy van, hogy a középiskolások, akik vendéglátó egységeket díjaznak, azokat díjazzák, vagy megvendégelik, vagy valamiben juttassák a középiskolás osztályokat, mert egy osztály díszít egy egységet. Az 1-8-asoknak ott meg egy zsűri lesz, aki elbírálja az alkotásokat, és bizonyos díjakat kapnak. De ott is a jó hír az, hogy összefogtak a vendéglátósok, gyűjtenek pénzt, abból a pénzből vagy egy osztálykirándulást finanszíroznak meg, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy motiváció van, és összefogás is van. Tehát ilyenkor a település apraja, nagyja, vendéglátós, mindenki hozzateszi magát, és hogy mondjam, így is a gyönyörű, mert így akkor mindenki értékeli, mindenki vigyáz rá, mindenki büszke rá,
0: meg
1: és az a legjobb érzés.
0: A közösségi élmény, amire szerteznek ezáltal a kicsik, középkorúak, szépkorúak. Polgármester úr, még van néhány kérdésünk, ami például a programpontokat illeti a mai, illetve a holnapi napra, úgyhogy azonnal ezekre a kérdésekre.

0: És még egy picit itt tartottuk a polgármester urat, mert hogy a programról, meg hát mindenféle idő szeretnénk egy kicsit a mai napon beszélni. Mi volt a cél az idei évvel kapcsolatosan, azon kívül, hogy bemutatni Szovát a városát, hogy bemutatni a gyerekek munkáját, de kulturális szinten azért látjuk, hogy vannak programok, vannak visszatérők, akár egy retro autósó, akár egy Wagen DJ retro buli, meg koncertek is. Mi volt a cél az idén, mi volt a szemetek előtt?
1: Általában mindent ilyen, ha lehet ezt így kifejezni, bázis alapú tervezéssel tervezünk meg, illetve bonyolítunk le. Figyelembe vesszük az ezelőtt való években tartott eseményeink, vagy ebben az esetben a Tök Fesztiválnak a tavaly tartottunk egy kiértékelőt, minden egyes fesztivál után, vagy rendezvényünk után tartunk egy kiértékelőt, összeírjuk, hogy mi sikerült jó, mi nem. Ami jó sikerült, azt megtartjuk, és ami nem, azon próbálunk jobbá tenni. Ezért vannak olyan programok, amik minden évben jelen vannak. Tehát első, nem tudom, ezelőtt egy vagy négy-öt éve meg kipróbáltuk, hogy a szomszédban lévő hőlégbalonosok ugye remete községből jó ismerőseink, és akkor elhoztuk egy hőlégbalont lifteztetni a vendégeket. Hát akkor a sikere volt, hogy óriás.
2: Az idén hoztatok kettőt.
1: Az idén is hoztunk, igen. Na szóval, és ebből, hogy mondjam, már akkor keresik. Tehát vannak olyan vendégeink, akár egynapos vendégek Marosvásárról kijönnek, és akkor már azért jönnek, mert tudják, hogy na ez lesz, és akkor ez milyen jó kis dolog, mert nem mindenki biztos, hogy vágyik arra, hogy most mekkorát repüljön, de ez pont elég, ránéz a medvetóra, milyen jó, utána meg aztán el van a fesztiválnak a különböző programjaiban. És ehhez hasonló, a népi játszóház jelen van, az első nap ugye az a gyerekeké, mivel hogy felvonulunk a húszárok és a rezes banda kíséretében, van egy kicsi ilyen igazi, hogy mondjam, a településen végigvonulunk, mint régen, hogy egy olyan, most nem azt mondom ébresztő jelleggel, mert ez 10 órakor van, de hogy igenis, hogy na hírű adjuk azt, hogy mind amikor kidobolták, vagy kikukorélták, hogy na igen, közhírét etetik, hogy megkezdődött, és akkor innen kezd a fesztiválon. Na tehát szóval ezek mind jelen vannak, ezeket minden egyes évben látjuk, hogy akkora sikere van. Hát úgy kell képzelni, hogy mi régebben, mikor a csőszök, vagy bármi történt a településen, hogy kiállnak az emberek a kapuba.
0: De jó.
1: És integetnek, vagy megtapsolják, vagy ilyenek. Tehát jó eső érzés.
2: Ja, apropó csőszök, szekeres felvonulásban nem gondolkodtok?
1: Szekeresben nem, mert ugye a születi bálok keretén belül van ez. És
2: itt még van hagyománya ennek?
1: Hát igen, van, hál' Istennek. Azért volt egy ilyen nagy hát, mert hogy volt egy pár évig kimaradt, de az idén pont Szovátán lesz, de például már Íjes mezőben már megtartották. Igen, hál' Istennek van, és én úgy mondom, hogy mondjam, az idő változik, de az embereknek az igény, az alapvető igény azért sokat nem.
0: Így van.
1: Tehát, hogy mondjam, telnek, múlnak az évek, vagy akár évszázadokra is visszamegyünk, de az embereknek azért csak kell, hogy egy közösségi hovatartozás kell, hogy olyan történjen, amire ők részesei és büszkék, és jó érzik magunkat, mert valljuk be őszintén, az élet ettől szép.
0: Így van. Az a furcsa igazából az egészben, hogy ilyenkor mindig azt mondják, hogy na végre valami olyan, mint régebb, amilyen volt. Hogy ez egy mennyire, hát szerintem hibás felfogás, mert ez most is van. Tehát ez most is ugyanazt éljük, ami 10 év múlva ez lesz a régebb, és még mindig van ez a közösségi élmény, ami szerintem így ezáltal nagyon-nagyon sokaknak fontos. Melyik a te kedvenc programpontod, mi lesz az, amire ma úgy el szeretnél menni, vagy mindenképp ott szeretnél lenni?
1: Hát az igazság az, hogy nincs kedvenc, mert mindegyiken ott vagyunk. Az előző, ahogy beszélgettük, az a helyzet, hogy ilyenkor az ember, amikor benne van, tehát úgy teljesen mértékben, nagyon-nagyon nehezen és nagyon tudatosan odakérted magadat, hogy el tud engedni magadat, vagy kicsit, mert állandóan agyalunk, hogy na vajon ez most eddig megvan, jó, akkor mi lesz a következő, és akkor amikor észrevesszük, arra jövünk rá, hogy hoppá, mindjárt lejár, csak akkor ezért van az, hogy általában a vége az, amikor egy kicsit el tudunk lazulni, de igen, próbálunk azért együtt lenni a vendégeinkkel, a barátainkkal, megvannak ezek a közösségi programok, ahol igen, jó együtt lenni.
2: És akkor a tavalyi évnek köszönhetően azt tudom mondani azért beképzeltség nélkül, hogy a Dumaduba is egy jól sikerülő programpont volt itt a Tök Fesztiválon, és talán ennek köszönhetően is kaptuk meg az idén is a meghívást, a megkeresést, részedről pedig ezennel egy programpont ki van pipálva, itt megjelentél, a kötelező letudva, aztán most engedünk téged a megnyitóra.
1: Köszönöm nagyon szépen. Hát igen, egy annyit azért el kell mondjak, hogy amint említettem, hogy bázis alapú tervezés, kiértékelés, és ami jó, meghagyjuk, és ami nem, azon próbálunk változtatni. Tehát, hogy a Dumaduba itt van, és nem csak most, hanem a borfesztivál keretén belül, meg hogy komoly partnerségben vagyunk, hál' Istennek mondhatom. Ez azért van, mert igen, nagyon jó az együttműködés, és jó veletek lenni, jó együttműködni, de valójában őszintén a cél az közös. Tehát úgy nekünk is, mint nektek is. Ami jó, azt hírréke tudni adni, és reméljük, hogy hasznosak tudunk lenni egymás számára.
0: Legyen ez így, hosszú távon, én azt kívánom. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, polgármester úr. Engedünk is, akkor szaladj a következő programponthoz.
1: Köszönöm nagyon-nagyon szépen, és nektek kívánom, hogy érezzétek ti is nagyon jó magatokat ezen a fesztivál keretén belül, és a hallgatók is látogassanak ki.
2: Köszönjük szépen a meghívást.

0: Miközben István Szidónia és Berecki Szili kollégáim ott vannak a 11. tökfesztiválon Szovátán a Rádió Gaga Duma Dubájával, jönnek az üzenetek a 0730 54 88 88-ra. Egy szép napot kívánok sok szeretettel Szovátán, Isten éltesse a Rádió Gagát és benneteket is sokáig, sok szeretettel Jocó a fürdőtelepről. Köszönjük szépen, Jocó!
1: Reklám.
2: Stressz?
3: Megvan.
2: Fáradtság?
3: Az is.
2: Akkor mi hiányzik?
3: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
2: Pattanj autóba és irány tusnál fürdő.
3: Thermal Wellness tusnál, termálvíz, medencék, szaunák, pezsgőfürdő és végre egy kis kikapcsolódás.
2: Mert néha nem szabadság kell.
3: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
4: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
5: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
4: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
6: Szélvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autós szolgálatában, Síkszeredában, a Hargita utca 81 perc szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit.
7: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik karcát szereted? A játék támogatói a Szablak Varlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
8: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
9: Haladás utca 18.
10: A reklám után.
11: Ismét slágerek.

0: Gaga-dal bárhová.
1: Rádiógaga.ro. Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Egyén színvakok voltunk Valmarral, itt a Rádió Gagán 0735548888, ha látok rendőröket dolgozni, kérlek írjátok meg nekünk. Megyünk tovább a hírekkel, mivel mindjárt 10 óra, aztán jövök vissza, és kapcsoljuk a Rádió Gaga dumadubáját nem máshonnan, mint Szovátáról, a 11. Tökfesztiválról.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
3: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 ezer leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
1: Reklám.
6: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van. Ízek, amik itthon születtek. Az Amigo nem csupán egy bolt. Minden, ami a miénk, amit itt termelünk és itt gondozunk. Ezért kedvenc klasszikusaid mellett nálunk mindig megtalálod székelyföld kincseit helyi termelőinktől. Októberben az Amigo polcain a Sepsiszentgyörgyi Bertis jól ismert húskészítményeivel és a Hargita lábánál készülő kápolnási tészta tojásos száraz tésztáival találkozhat. Most kedvezményes áron. Gyere és töltsd meg a kosarat helyi termékeinkkel, mert ha a helyit választod, a saját közösségedet építed, ami a miénk. Amiértünk van, Amigo.
7: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
8: Mitől bömbi a bömbi?
9: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra, kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
1: Társadalmi célú hirdetés.
10: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: A túlzottan magas adók miatt megerősödött a fekete piac a szeszes italok kereskedelmében. Az amerikai elnök megállapodást jelentett be az orosz dízel Egyesült Államokba történő importjáról. Csapadék nem várható a mai napon, nagyjából a tegnapihoz hasonlóan alakulnak a hőmérsékleti értékek. Jó napot kívánok, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Erősödött a lej a Román Nemzeti Bank tegnapi középárfolyama szerint 1,534 euróba kerül, de több mint 2 banival gyengült az amerikai dollár is, amelynek ára így 4,76 banira csökkent. A svájci frank árfolyama érdemben nem változott, szintén 5,72 bani közelében maradt. Ezzel szemben az aranyára tovább emelkedett a nemes fém grammjáért, tegnap már csak nem 641 lejt kellett fizetni. A túlzottan magas adók miatt megerősödött a fekete piac a szeszes italok kereskedelmében, figyelmeztet a hazai gyártókat és forgalmazókat tömörítő szakmai szövetség. A Spirits Romania szerint az elmúlt két év drasztikus adóemelései teljesen visszájára sültek el. A legális eladások negyedével estek vissza, míg az illegális italok aránya elérte a 40%-ot. Ez nem csak több mint 160 millió lejes kiesést jelent az államkasszának, hanem az ellenőrizetten hamisított termékek miatt komoly egészségügyi kockázatot is jelent a vásárlókra. A szövetség ezért arra kéri a kormányt, hogy emelés helyett csökkentse a jövedéki adót, mert az alacsonyabb árakkal a fekete piac is visszaszorítható lenne. Idén 17. alkalommal szervezik meg a Bölcs Diákok Országos Szintű Vetélkedőt, tájékoztat az RMDS. Az idei verseny témája az életutak, ezen belül pedig arra hívnák fel a figyelmet, hogy mennyire fontos lenne megtalálni azokat a példaképeket, akik valódi emberi értékeket hordoznak magukban. A verseny célja olyan életutakat ismertetni meg a diákokkal, amelyek a sikerek mellett a nehézségeket és az útkeresést is láthatóvá teszik, ezért valódi kapcsolódási pontot jelenthetnek a fiatalok számára. További információkat várhatóan a hónap második felében közölnek majd a szervezők ennek kapcsán. Később készülhet el a kolozsvári, a jási és a krajovai regionális sürgősségi kórház. A kormány döntése értelmében a kolozsvári és a jási beruházás befejezési határidejét 2029 végéig, míg a krajovai létesítményét 2029 májusáig hosszabbították meg. A halasztást a közbeszerzési eljárások elhúzódásával és az építkezések lassú ütemével indokolta a kabinet. A három stratégiai fontosságú egészségügyi beruházást az Európai Beruházási Bank 923 millió eurós hiteléből finanszírozzák, amelyből eddig csak nem 185 millió eurót hívott le Románia. Az amerikai elnök megállapodást jelentett be az orosz dízel Egyesült Államokba történő importjáról. Elmondása szerint Vladimir Putyin beleegyezett 300 ezer tonna dízel azonnali szállításába az amerikai és a globális piacra. Ez pedig újabb 500 ezer tonna követ majd novemberben, ezután pedig további 1 millió tonna következik. Ez a lépés felháborodást váltott ki egyébként Volodymyr Zelenszky ukrán elnökből, aki Putyinnak szóló ajándéknak nevezte azt, ami szerinte befektetést jelent egy olyan háborúba, amelyet be kell fejezni, nem pedig meghosszabbítani. A megállapodás részeként az amerikai pénzügyminisztérium április 7-éig felfüggeszti az orosz dízelexportra vonatkozó szankciókat, de más vagyontárgyak továbbra is be lesznek fagyasztva. Vladimir Putyin később kijelentette, hogy Oroszország kész mind az amerikai, mind a globális piacot ellátni olajjal és kőolaj termékekkel, de nyilatkozatában nem pontosította a mennyiségeket. Ma délután legtöbb 20-24 fokot mérhetünk Erdély szerte, ugyanakkor csapadék valószínűleg nem várható, de végig felhős marad az égbolt. Holnap viszont már esős időre kell készülni több helyen is, a hőmérsékleti értékek nem csökkennek ekkor sem. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: És most...
0: 10 óra múlt, jó reggelt azoknak, akik most ébredeznek. Ez a Rádió Gaga slágerekkel és új zenékkel. Horváth Gábor vagyok, én itt vagyok a stúdióban. István Szidónia és Berecki Szili kollégáim pedig ott vannak a Tök Fesztiválon, a 11. Tök Fesztiválon Szovátán, a Rádió Gaga domadobájával. És vendég is lesz hamarosan Száz Bíró Botond a Szovátai Ifjúság Szervezet részéről. Viszont előbb jöjjenek slágerek és új zenék. Itt van például Dasha és a Not of This Party.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

0: Folytatjuk a beszélgetéseink sorát, és egy picit fiatalabb vizekre elvezünk, nem akarom megsérteni a polgármesterünket, ő is fiatal, nagyon jól néz ki, de nem is erről van szó, hanem az ifjúsági szervezettel beszélgetnék egy icipicit, méghozzá Szász Bíró Botondal, az ifjúsági szervezet, szovátai ifjúsági szervezet elnökével, a SZISZ részéről. Nagy szeretettel köszöntünk, szia!
1: Sziasztok, jó reggelt! Egy kicsit helyesbítenék, ezen nem az elnöke vagyok, hanem csak az egyik tagja.
0: Az egyik tagja, hát végül is egy ilyen városban, egy ilyen közösség szerintem úgyis egyenrangú mindenki szinte, úgyhogy itt vagy velünk. Nagyon örülünk neked. Hogy vagy ma reggel? Azért a tegnap még buli volt itt az este, és elég korán van ahhoz képest.
1: Abszolút, én jól vagyok, köszönöm szépen a kérdést. Igazából ez a koránkelés már megszokott az iskola véget. Egyelőre ébredezem én is.
2: De azért hétvégén milyen jó lesne egy kicsit tovább aludni. Ehhez képest ma korán keltél, ha jól gondoljuk.
1: Igen, abszolút. Innen az interjú után én már száguldok is, tovább megyek Kolozsvárra, egy konferenciára, úgyhogy hosszú lesz még a nap.
2: Hát körülbelül egy elnöknek is, egy ifjúsági szervezet elnökének is ilyen zsúfolt a napja. Itt Szili előrevetítette azt, hogy elnök, de el tudod képzelni magadról azt, hogy te legyél valamikor a SZISZ-nek az elnökem? Belelátod magad ebbe a pozícióban?
1: Azt látom jónak egy ilyen ifjúsági szervezet esetében, főleg egy ilyen kisváros esetében, ami szováta, hogy nem feltétlenül ilyen pozíciókról beszélnék, hanem meg ilyen titulusokról, hanem arról, hogy közösen tevékenykedjünk. Igazából, ha egy fiatalban megvan a tenni akarásnak a szándéka, akkor csodákra képes, nem kell az elnök legyen, hogy...
2: Mekkora szavak.
0: Hogy szép.
2: Úgy érzed, hogy benned megvan a tenni akarás? Mit tettél hozzá például ez a Tök Fesztiválhoz?
1: A szovátai ifjúsági szervezetnek az idei 11. Tök Fesztiválon két feladata van. A szabadulószobáért felel, ami egy ilyen állandó programként van benne a tervezetben. Ez pénteken működött délelőtt, illetve délutáni periódusban. Most szombaton délután fog működni, illetve vasárnap délben várjuk a 4 és 6 fős csapatokba toborzott baráti társaságokat, vagy akár családokat is.
2: Gyere, illetve... mondd el gyorsan itt, hogy hol kell jelentkezni, vagy kell egyáltalán előre?
1: Nem kell jelentkezni, nem is kell fizetni erre, igazából megtalálható a szabaduló szoba, itt az amfiteátrum és a Krisztál parkolója közötti területen, egy ilyen zöld sátorban. Oda kell jönni, legyen kész a csapat, és akkor, hogyha szabad a terep, akkor lehet is jönni. Ez az egyik program, amiért felelősök vagyunk a Tök Fesztiválon, a másik pedig egy ilyen beerpong bajnokság. Ez most szombaton, ugye ma este 8-tól lesz megszervezve. Az a szabaduló szoba mellett, ott a mozinál lehet könnyen elérni, egy ilyen fehér sátorba lesz.
0: Fel voltatok érve ezekre a feladatokra, vagy azt mondták, hogy van két rész, oldjátok meg, valamit csináltok, valamit találtok ki?
1: Igazából egy ilyen lehetőségként volt ez felkínálva, hogy milyen programokat javasolunk mi, mit tudnánk hozzátenni ehhez a fesztiválhoz, és arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen szabaduló szobát, amivel meg tudnánk szólítani és mozdítani akár több fiatalt, vagy több generációt is akár, illetve a beerpong az egy eléggé könnyű műfaj egy fiatalságon belül, úgyhogy miért is ne? Azt láttuk jónak, és a legkézenfekvőbbnek, hogy ezekkel a műfajokkal próbálkozzunk.
2: És így, mivel egy nap már mögöttetek van, mekkora volt az érdeklődés, az igénye tegnap a szabaduló szobára?
1: Igazából még annyian nem tudják, hogy van szabaduló szoba. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendőkben, a mai csúcs időben majd többen fognak eljönni. Már voltak, tegnap kipróbálták, és pozitív visszhangja van, úgyhogy mindenkinek bátran ajánlom, nem kell megijedni tőle.
2: Nekünk is?
1: Nektek is, persze.
0: Menjünk, Szidi, megcsináljuk, végigcsináljuk.
2: Ha szeretném, szabadulunk is, nem lesz itt műsor, de akkor majd téged hibáztatunk.
0: Így van. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést, egy kicsit az ifjúsági szervezetről azért még egy-két szó szóljunk, egy rövid dal, és akkor jövünk vissza.

0: 11. alkalommal szerveznek Szovátán Tökfesztivált, és a Szovátai Ifjúsági Szervezet SZISZ részéről Százbíró Botond van itt velünk a Dumadubában. Néhány szóban mesél nekünk erről a szervezetről. Mit kell tudni rólatok, milyen tevékenységeitek vannak, illetve még milyen eseményeken veszitek ki a részleteket?
1: A Szovátai Ifjúsági Szervezetről azt kell tudni, hogy az idei évben tavasszal pontosabban újra alakult, újra szerveződött, és ez az újra szerveződési folyamat ez jelenleg is folyik, eléggé aktívan. Megpróbáljuk megszólítani azokat a fiatalokat elsősorban, akik mint szervezők szeretnének részt venni az ifjúsági életben itt a város határain belül. Az ifjúsági szervezet korábban, még itt inkább a Covid előtti időszakról beszélnék, eléggé aktívan tevékenykedett a város életében, nagyon sok színű programjai voltak. Aztán így, ahogy beköszöntött ez a Covid járvány, szépen lassan így
2: ellaposodott,
1: igen, és igazából annyiból állt a program utána, hogy decemberben volt ilyen mikulásozás, hogy ajándékokat gyűjtöttünk a rászorulóknak, majd hogy gyűjtöttek az akkori csapat, illetve a mikulást is megkértük, hogy látogasson el azokhoz a gyerekekhez, akiknek mondjuk egy ilyen meglepetést tud ez az egész lenni. Aztán az idei évben egy ilyen felbuzdulásként újra szerveződött, engem is megkértek, hogy csatlakozzak, és akkor az idei évben már eléggé sokszínű tervezettel tudtunk előállni olyan szinten, hogy az első eseményünk így az új csapattal az a Szovátai Napokon volt, az is egy ilyen birpong bajnokság volt, jó volt látni, hogy megmozdultak a fiatalok és becsatlakoztak. Aztán a másik ilyen alkalom az elsőnek a sikerén felbuzdulva egy második birpong bajnokság volt, az már ilyen önállóként valósult meg. Aztán a harmadik programunk egy ifjúsági fesztivál volt, itt Szovátán egy ilyen hétvégi ifjúsági fesztivál a Pont. Ez is örömmel láttuk, hogy megszólította a fiatalokat, és elért hozzájuk, bizonyos programok elértek hozzájuk, és akkor most itt vagyunk a Tökfesztiválon.
3: Jó, akkor nézzünk egy picit előre, hogy mi az, amire még számíthatunk tőletek, akár mi az, ami Szováta számíthat tőletek. Vannak-e mondjuk olyan konkrét terveitek, akár az őszre térre, vagy inkább már a jövő nyára koncentráltuk, vagy megpihennétek, az is teljesen rendben van, hogy áll most a szervezet.
1: Jelenleg úgy állunk a szervezetben, hogy próbáljuk egyelőre magunkat megalapozni, hogy sikerüljön egy olyan csapatot kialakítani, akik harmonikusan és hát nagyjából egyetértésben, azért az egyetértés sem feltétlenül jó minden esetben egy csapaton belül, de hogy nagyjából egyetértésben ez a harmónia meg tudjon lenni köztünk. És hogyha ez megvan, ez kialakul, akkor tudunk tovább tervezni, bízunk abban, hogy egy rendszert ki tudunk alakítani a fiataloknak az életében.
0: Akkor ez jöjjön létre itt Szovátán. Mekkora csapatról álmodoztok? Hányan vagytok jelen pillanatban?
1: Jelenleg szám szerint nem tudnám megmondani így hirtelen.
0: 10-20-30 fiatal.
1: Inkább azt mondanám, hogy 10, egy olyan jó 10-en vagyunk, akik benne vagyunk az alapcsapatban.
0: És akik aktívan tevékenykedtek.
1: És akik aktívan tevékenykedünk, ott egy kicsit kevesebben vagyunk már, de próbálunk ebbe lendületet vinni és rendszert tényleg, hogy ez így ki tudjon alakulni.
0: Hát akkor hajrá, legyen a munkátok kitartóm, és ennek láttán a többi szovátai fiatalt is tudjátok toborozni, magatok mellé állítani, és az ilyen meg ehhez hasonló rendezvényeken szint vigyetek a különböző programpontjaitokkal. Boti, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, engedünk téged, és fuss tovább, és tégy eleget a feladatoknak.
1: Köszönöm szépen.
3: Köszi, szia.

0: Slágerek is úgy zenék, ez a Rádió Gaga. Úgy néz ki, hogy egyelőre a rendőrök el vannak bújva. Legalábbis nem látok én sehol rendőröket. Ha ti észleltek valamilyen rendőri intézkedést, azt kérlek írjátok meg nekünk a 0730-54-88-88-ra, és akkor annak mi nagyon fogunk örvendeni.
1: Reklám. Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás. Egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773-843-242 vagy elektroszolárexpert.ro. Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
2: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
3: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
4: Blautec.
3: Melegre tervezve.
5: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
6: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
7: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
6: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
8: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
9: Szélvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autós szolgálatában, Csíkszeredában, a Hargita utca 81 percé szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit.
10: A reklám után
11: ismét sláger

Slágerek és új zenék, ez a Rádió Gaga. Úgy nézem, hogy a mai napon, tehát szombaton adás közvetünkben még eddig szép idővel találkozhatunk. Nézzük részletesebben. Marosszéken ma 24 fokot is mérhetünk, a felhős meg a napos időszakok váltogatják egymást ebben a régióban, és egy olyan 16% esély van arra, hogy csapadék alakuljon ki ma Marosszéken. Háromszéken 27 fokot is mérhetünk, a felhős meg a napos időszakok váltogatják egymást ebben a térségben. 61% esély van arra, hogy csapadék alakuljon ki szombaton Háromszéken. Gyergyószent Miklóson is környékén ma 22 fokot is mérhetünk, itt is kialakulhatnak rövidebb záporok, és hát a felhős meg a napos időszakok váltogatják egymást Gyergyószéken. Csíkszéken 22 fok lesz a mai maximális hőmérsékleti érték, többnyire napos idővel találkozhatnak a csíkszékiek, és Udvarhelyszéken 24 fokot is mérhetünk, ez lesz a nappali csúcs. Többnyire napos idővel találkozhatnak szombaton az udvarhelyszékiek, és egy 17% esély van arra, hogy ebben a térségben csapadék alakuljon ki. Itt van Bruno Mars a Rádió Gagán. It's

0: Olé, John Newman slágere szólt a Rádió Gaga hétvégén. 0735488888, várom a további üzeneteiteket, és útinfót is lehet egész nyugodtan küldeni. Ott van a Facebook oldalunk is, na meg az alkalmazásunk, oda is pötyöghettek. És kapcsolni fogjuk a Dumadubát a következő órában, hiszen ott van a Szovátai 11. Tök Fesztiválon István Szidónia és Berecki Szili.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Anya, új számom van. Bajban vagyok. Utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
3: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
5: Volna. Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
6: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
7: Megvisszahangosítottam a rádiót.
5: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
6: Kérem, megjelenni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
5: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
8: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
5: Rádió Gaga. Reklám.
9: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
10: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
9: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
10: Viking Kft. A te biztonságodért.
11: Jaj, csak bár le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cincogás a kamrában?
12: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus, nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
13: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
14: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
15: Haladás utca 18.
5: Társadalmi célú hirdetés.
16: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
5: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: A túlzottan magas adók miatt megerősödött a fekete piac a szeszes italok kereskedelmében. Az amerikai elnök megállapodást jelentett be az orosz dízel Egyesült Államokba történő importjáról. Csapadék nem várható a mai napon, nagyjából a tegnapihoz hasonlóan alakulnak a hőmérsékleti értékek. Jó napot kívánok, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Erősödött a lej a Román Nemzeti Bank tegnapi középárfolyama szerint 1 euró 5 lej 34 baniba kerül, de több mint 2 banival gyengült az amerikai dollár is, amelynek ára így 4 lej 76 banira csökkent. A svájci frank árfolyama érdemben nem változott, szintén 5 lej 72 bani közelében maradt. Ezzel szemben az aranyára tovább emelkedett a nemes fém gramjáért, tegnap már csak nem 641 lejt kellett fizetni. A túlzottan magas adók miatt megerősödött a fekete piac a szeszes italok kereskedelmében, figyelmeztet a hazai gyártókat és forgalmazókat tömörítő szakmai szövetség. A Spirits Romania szerint az elmúlt 2 év drasztikus adóemelései teljesen visszájára sültek el. A legális eladások negyedével estek vissza, míg az illegális italok aránya elérte a 40%-ot. Ez nem csak több mint 160 millió lejes kiesést jelent az államkasszának, hanem az ellenőrizetlen hamisított termékek miatt komoly egészség ügyi kockázatot is jelent a vásárlókra. A szövetség ezért arra kéri a kormányt, hogy emelés helyett csökkentse a jövedéki adót, mert az alacsonyabb árakkal a fekete piac is visszaszorítható lenne. Idén 17. alkalommal szervezik meg a Bölcs Diákok Országos Szintű Vetélkedőt, tájékoztat az RMDS. Az idei verseny témája az életutak, ezen belül pedig arra hívnák fel a figyelmet, hogy mennyire fontos lenne megtalálni azokat a példaképeket, akik valódi emberi értékeket hordoznak magukban. A verseny célja olyan életutakat ismertetni meg a diákokkal, amelyek a sikerek mellett a nehézségeket és az útkeresést is láthatóvá teszik, ezért valódi kapcsolódási pontot jelenthetnek a fiatalok számára. További információkat várhatóan a hónap második felében közölnek majd a szervezők ennek kapcsán. Később készülhet el a kolozsvári, ajási és a krajovai regionális sürgősségi kórház a kormány döntése értelmében a kolozsvári és ajási beruházás befejezési határidejét 2029 végéig, míg a krajovai létesítményét 2029 májusáig hosszabbították meg. A halasztást a közbeszerzési eljárások elhúzódásával és az építkezések lassú ütemével indokolta a kabinet. A 3 stratégiai fontosságú egészségügyi beruházást az Európai Beruházási Bank 923 millió eurós hiteléből finanszírozzák, amelyből eddig csak nem 185 millió eurót hívott le Románia. Az amerikai elnök megállapodást jelentett be az orosz dízel Egyesült Államokba történő importjáról. Elmondása szerint Vladimir Putin beleegyezett 300 ezer tonna dízel azonnali szállításába az amerikai és a globális piacra. Ez pedig újabb 500 ezer tonna követ majd novemberben, ezután pedig további 1 millió tonna következik. Ez a lépés felháborodást váltott ki egyébként Volodymyr Zelenszky ukrán elnökből, aki Putyinnak szóló ajándéknak nevezte azt, ami szerinte befektetést jelent egy olyan háborúba, amelyet be kell fejezni, nem pedig meghosszabbítani. A megállapodás részeként az amerikai pénzügyminisztérium április 7-éig felfüggeszti az orosz dízel exportra vonatkozó szankciókat, de más vagyontárgyak továbbra is be lesznek fagyasztva. Vladimir Putyin később kijelentette, hogy Oroszország kész, mind az amerikai, mind a globális piacot ellátni olajjal és kőolajtermékekkel, de nyilatkozatában nem pontosította a mennyiségeket. Ma délután legtöbb 20-24 fokot mérhetünk Erdély szerte, ugyanakkor csapadék valószínűleg nem várható, de végig felhős marad az égbolt. Holnap viszont már esős időre kell készülni több helyen is, a hőmérsékleti értékek nem csökkennek ekkor sem. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
7: És most...
0: Kellemes délelőttöt mindenkinek, 11 óra múlt néhány perccel, ez a Rádió Gaga slágerekkel és új zenékkel, én pedig Horváth Gábor vagyok. Ha október, akkor Tök Fesztivál Szovátán, és a Rádió Gaga Duma Dubája is természetesen ott van, a Gagás sátorral, úgyhogy ki lehet látogatni, amennyiben ott vagytok Szovátán, vagy készülődtök a mai napon Szovátára. A vendég is lesz ebben az órában a Duma Dubában, Fehér Ferencet fogja foggatni István Szidónia és Berecki Szili, ő a Szovátai Motorosok Baráti Társaságának elnöke. Viszont előbb jöjjön egy aktuális sláger, itt van Nagy Bogi és Des, jó leszek újra!
7: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

0: hogy bromong egy motor. Ezt a kisfiam tudná utánozni, tudná mimelni, de most tőlem ne várjátok el. Viszont lehet, hogy a vendégünknek összejön majd. Itt van Fehér Ferenc, a Szovátai Motorosok Baráti Társaság elnöke. Hogy hogyan csöppentél bele te a tökfesztiválba, hogy milyen szerepe van ennek a társaságnak a Szovátai Tökfesztiválban? Hát első körben erről mesél nekünk. Szia, és köszöntünk itt a Dumadubában.
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát a történet érdekes, mert a polgármester úr is ugye motorozik, és mindig beszéltük, hogy valamit kellett tenni ezzel a motoros közösségét, valami érdekeset. Ezért is az önkormányzat támogatásával alapítottunk egy kis baráti motoros társaságot, Szovátai Riders néven, és idén első alkalommal vagyunk a Tökfesztiválon. Szerettünk egy kis pluszt, egy kis színt vinni az eseménybe. Két eseményünk is volt a tegnapi nap folyamán. Az első az egy vetélkedő ügyességi vers, amit a fiatal A1-kategóriás motorosoknak szerveztünk. A másik pedig egy motoros gyerek. Gyereket csináltattuk motorral, saját motorjaikra tettük fel a gyerekeket, és vittük őket körbe.
0: Ugye van, ahol lóháton sétáltatják a gyerekeket, itt az extra és a plusz az, hogy egy motorra, egy húsvér motorbiciklire ülhetnek fel a gyerekek. Gondolom ez nagy szenzáció, és nagyon nagy élmény volt számukra.
1: Igen, tetszett az, hogy a tanítónén azt mondta, hogy hát szerint a Tökfesztiválban ez maradt meg a gyerekeknek, ez az élmény, hogy motorra ülhettek és mehettek körbe.
2: De nagyon menő, most látom, hogy egy pörcsekű, hogy én most olvastam el, hogy mit ír a Jackie Dent, tehát ez a Szovátai Riders és a President, meg Fehér, meg ez igazából egy ilyen személyre szabott Jackie Dent. Neked hogy jött a motorozás az életedben? Mióta motorozol?
1: Én régóta motorozok, viszont nem volt egy ilyen úgymond keret ez az alapítvány. Ez a baráti társaság, ez viszonylag új, tehát tavaly lett alapítva, és így úgymond törvényes keretet adtunk ennek a motorozásnak. Igen, ez a
2: nagyon jó
1: Jackie,
0: ez
1: a nagyon
0: jó. Ez ajándék, vagy te készítetted magadnak?
1: Hát ez közös, ugye 12-en vagyunk az egyesületben, és mindent közösen. Minden közösen.
2: Tehát akkor mindenkinek van egy ilyen Jackie-je, nagyjából.
1: Igen.
0: És a tiéden azt írja, hogy fehér, akkor mindenkinek a neve, ott a szerepel a saját kabátján.
2: Nem is a motor színe, arra gondoltál.
0: Milyen színi a motrod?
1: Szürke.
2: Szürke,
0: hát jó. Mondjuk a hallgatók azt is megláthatják majd a közösségi oldalunkon, mert hát megkértük Ferencet, hogy hozzál ide a Dubához, úgyhogy nem sokára készül egy fotó is. Felülhetünk mi is rá, lehetünk ez, most ez. Mi is gyerekek, hát akiket... Nem szeretnél? Nem szeretsz motorozni?
2: Nem szeretek motorozni, csak nem érzem annyira otthonosan magam benne. De na. De
0: ez amúgy egy sportmotor?
1: Nem, ez enduro.
2: Ezt majd meglátod.
0: Jó, mert ez az, hogy enduro, az igazság, hogy lehet, hogy egy szegénységi ezért bizonyítvány van. Részemről sokat nekem nem mond.
2: Na figyelj, Ferencik, annyit, hogy gyorsan mondjál azért, még miért elmegyünk a szünetre, hogy most jár le a szezon, ugye hát végül is ősz van. Ugye ilyenkor nektek ez ilyen fájó időpont, amikor azt kell mondani, hogy letesszük most egy picit a motorot, mert jön a tél.
1: Igen, eléggé szomorak vagyunk, de hát nem tanácsos ilyenkor motorozni, mert csúszik az út, hideg van, gumik nem ágyulnak meg.
0: Úgyhogy. Figyelj, most jön az a szezon, amikor neki kell fogni kötögetni, kukoricát pittyegetni, babot. Hogy mondják, a fuszulykát bontani?
2: Igen.
0: Babot bontani.
1: Nem, rengeteg beltér esemény van, már így a motoros verkekben, ahová...
2: Tényleg? Például mik vannak ilyenkor?
1: Évzáró, szezonzáró.
2: Jaj, tehát ilyen kis ünneplések. Ilyen kis ünneplések. A beltéri, ez nekem kell, ez a beltéri rendezvény. Jó, beszélgessünk egy kicsit még erről az egész motorozás világáról, jó? Egy picit még itt tartunk téged, csak egy gyors dalt meghallgatunk. Jó.

0: Továbbra is Fehér Ferenc a vendégünk, a Szovátai Motorosok Baráti Társaságának az elnöke, és ott maradtunk el, hogy hát jönnek a beltéri rendezvények, én ezt nagyon szeretem. Egy picit légy szíves azért mesélj nekem így a motorozás világáról, vagy mindez a baráti társaság, ez nagyjából miből áll, merre jártatok a nyáron, merre ilyenkor heti rendszeressége, havi rendszeressége, mentek egy túrát, ez hogy van?
1: A motorozás egy élmény, egy, nem azt mondom életforma, nem életforma, de egy hatalmas élmény, szabadságot ad. Az ember minél többet szeretne menni, ami nem annyira lehetséges, mert ugye dolgozni kell meg családban, de próbáljuk azért űzni.
2: De itt korlátozódik nálatok a motorozás hétvégére, vagy például, ha szabadságról van szó, egy-két hetes szabadságról, bevállaltuk egy-egy hosszabb túrát is?
1: Igen, vannak hosszabb túránk is, évente egyszer-kétszer.
0: Ez mit jelent, hol például? Mondj egy helyszínt.
1: Hát idén Balkán túránk volt, azt jelenti, hogy Szerbia, Montenegro, Albánia, Makedónia, Görögország, egy 3500 kilométeres túrát mentünk.
0: Ó, szép!
2: Családdal? Vagy csak ti
1: srácok? Csak fiúk voltunk. Ma majd minden hétvégén megyünk valamire.
0: Kell egy ilyen hobbi. Mit ajánlasz mondjuk azoknak, akik fiatalként bele akarnak vágni, vagy neki fogtak egy kicsit motorozni, vagy most már letették a jogosítványt az ára, és akkor csatlakoznának, lehet-e mondjuk hozzátok csatlakozni?
1: Természetesen mindenki szeretettel várunk. A fiataloknak azt tudom tanácsolni, hogy csak óvatosan és ésszel motorozni, mert elég veszélyes ugye az utak miatt is, meg a forgalom miatt is.
2: Mi a legnagyobb veszély egy motorossal nézve a közutakon?
1: A sebesség. A sebesség az a motoros ellensége, mert balesetek zöme a sebesség miatt történik. Ugye a klasszikus sztori, hogy nem adtál elsőbséget, ő pedig azt, hogy túl gyorsan mentél.
2: De úgy van úgy, hogy érzette, amikor a motoron ülsz, hogy hú, szalad el velem a ló, de annyira jó érzés, olyan adrenalint ad, hogy nem tudok leállni, és akkor ott van benned a gát, hogy jó, de most mégis, mert a legfontosabb a biztonság?
1: Igen, ezt a balanszot kell megtalálni, hogy élvezetes legyen, de ne legyen veszélyes.
2: Hány kilométer per óra sebességnél élvezetes, de nem veszélyes?
1: Ezt nem lehet tudni.
2: A te nem, esetedben.
1: Ez útfüggő, kanyarfüggő. Hát mi nem vagyunk gyorshajtók, ilyen 110-120. Uh-huh.
0: Ja. Na jól van, figyelj Ferenc, hát köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen is, és sok biztonságos, balesetmentes kilométert kívánunk nektek is, az egész csapatnak. Illetve még azért mutogassátok meg magatokat itt Szovátán.
2: És akkor a másik kérdés, hogy ma lesz motorozás, gyerekmotorozás? Még ez a program folytatódik ma holnap?
1: Lehetséges.
2: Hát akkor hol tudják meg azok a vendégek, akik ide jönnek Szovátára, hogy lesz?
1: Mi itt leszünk, és hogyha igény van rá, akkor természetesen tudjuk.
2: Álltok elébe. Köszönjük szépen, Ferenc, hogy itt voltál. Sok sikert az eseményen.

0: St. Cloud, a Lighthouse Family slágerét hallgatok itt a Rádió Gaga hétvégén. Mindjárt játszunk, a Paradigma üzlet ajánlott fel egy vásárlási utalványt, amit a ruházati részlegen lehet beváltani. Úgyhogy regisztráljatok 0730 54 88 88, ide kell teljes nevet küldeni, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahonnan hallgattok bennünket.
1: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van. Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a fotó.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
2: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
3: Társadalmi célú hirdetés. A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: A reklám után
4: ismét slágerek és új zenék.
3: Rádió.

0: Az élet összevart itt volt a Bagosi Brothers Company slágere a Rádió Gagán. Na, megérkeztünk a játékunkhoz, itt a Gaga szülinapi játéka. Hívok egy telefonszámot, amit kisorsol a számítógépünk, lássuk, hogy ki lehet a szerencsés. Úgy látom, hogy Blankát fogom hívni, és ő a Parajdi Gamma üzlettől nyerhet egy vásárlási jutalványt, amit a ruházati részlegen lehet beváltani.
1: Halló!
0: Szia Blanka, Horváth Gábor vagyok a Rádió Gagától. Mi jót csinálsz?
1: Sziasztok, dolgozok.
0: Meddig dolgozol amúgy?
1: Hát én csak egy óráig.
0: Az jó neked, én este hatig.
1: Jaj, akkor kitartás.
0: Köszi szépen. Blanka, azért hívtalak téged, mert téged sorsolt ki a számítógépünk, ugye regisztráltál a Gaga szülinapi játékára, és akkor jön is a kérdésem, hogy amennyiben fel kellene bennünket köszönteni, és felköszöntesz, akkor milyen ajándékot szánnál nekünk?
1: Hát mondjuk egy jó kis utazást, mindenkinek jó lesz.
0: Merre küldenél? Engem, vagy akár az egész Rádió Gagás tábot?
1: Akár az egész Rádió Gagás tábot.
0: Jössz velünk?
1: Hát ha elvisztek.
0: Simán, simán. Merre küldenél el bennünket?
1: Hát...
0: Merre menjünk közösen, nem. Akkor inkább így kérdem.
1: Nem is tudom. Svájc, hegyes vidék.
0: Igen? Te inkább ilyen hegyes vidékes vagy, mint tengerparti?
1: Hát is, lehet, hogy a hegyes vidékhez jobban ragaszkodok.
0: Na jó, akkor egyezünk ki, Blanka, abban, hogy menjünk Svájcba együtt, utána pedig ellátogatunk Tajföldre is, jó? Mert azért
1: jó, a tengerrel,
0: meg az
1: óceánon
0: ki vagyok békülve. Oké, Blanka, nyertél a Parajdi Gamma üzlettől egy vásárlási utalványt, amit a ruházati részlegen lehet majd beváltani, úgyhogy ha majd Parajdra látogatsz, honnan hallgatsz bennünket amúgy? Melyik településről? Gyergyó Remetéről. Oké. Na, hogyha majd Parajdon jársz, akkor be tudod váltani ezt a vásárlási utalványt, jó?
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Jó munkát és kitartás neked.
1: Köszönöm szépen nektek.
0: Szia, Blanka.
1: Szia.
2: Gratulálunk a Parajdi Gamma üzlet nyertesének. Ruhaneműtől a nagyobb elektronikai termékekig. Náluk mindent megtalálsz. Gamma. Stílus és elektronika egy helyen. Parajd, Templom utca 24.

0: Ő volt Robin Gibb, na meg a Juliet, ez pedig a Rádió Gaga. Azt érdemes tudni, hogy aki Szovátára, a Tök Fesztiválra kilátogat, ott a Rádió Gaga dumadubája, és a Gaga sátornál rengeteg értékes nyeremény van, a szerencsekerekünk már fel van állítva, aztán a későbbiekben lesz hírás játékunk is a helyszínen, úgyhogy mindenképpen figyeljetek, és amennyiben Szovátára utaztok, akkor látogassátok meg a Tök Fesztiválon a Rádió Gaga dumadubáját.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
3: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
5: 27 év nagy idő, még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
6: Hát, ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Új, de örülök neki.
7: Nagyon szépen köszönöm.
6: Nagyon örülök, tényleg.
5: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
8: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
9: Reklám. A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
10: Kész a 10 órai! Benedek szalám és szendvics, ahogy szereted!
11: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
10: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
12: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: 0771 689 283. Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283. Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
13: Haladás utca 18.
5: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Október végén kezdődhet meg a Szülőföldön Magyarul program oktatási és nevelési támogatásainak folyósítása. Majdnem tragédia történt a Transzfogarasi úton, miután egy turista az autója ablakából próbált meg etetni egy medvét. A nap második felében egy kicsit felhősebb lesz az égbolt, de csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok. A részletek következnek. Idén nyár elejétől ez idáig több mint 120 nyugat-nílusi vírusos fertőzést regisztráltak Romániában, tájékoztatott az Országos Közegészségügyi Intézet. A fertőzés következtében 8 idős krónikus betegségben szenvedő páciens életét vesztette. A legtöbb megbetegedést egyébként a fővárosban és Ilfov megyében azonosították, de Erdélyből többek között Hargita, Maros és Kolozs megyéből is jelentettek eseteket. Mivel a vírust szúnyogok terjesztik, a szakemberek fokozott óvatosságra intenek. A csípések megelőzésére hosszú ruházat viselését szúnyogriasztók használatát és szúnyoghálók felszerelését javasolják. Emellett kiemelik, hogy ne tartsunk állott vizet a ház körül, hiszen ezek jelentik a rovarok legfőbb szaporodási pontját. Október végén kezdődhet meg a Szülőföldön Magyarul program oktatási és nevelési támogatásainak folyósítása. A gyermekenként és hallgatónként járó bruttó 100 000 forint értékű juttatások kifizetésének előkészítése már folyamatban van. Ugyanakkor már dolgoznak egy olyan gördülékenyebb rendszeren is, amely a következő években lényegesen felgyorsítaná az elbírálási és átutalási folyamatokat. Többek között magyar ellenes, antiszemita és roma ellenes incidensek bejelentésére is alkalmas az új román kormány által indított online platform. A Stop Racism elnevezésű internetes felületen a lakosok regisztráció nélkül egy egyszerűsített űrlap kitöltésével jelenthetik az etnikai alapú diszkriminációt és a gyűlöletkeltő megnyilvánulásokat. A Krónika tájékoztatása szerint a rendszer a panaszokat automatikusan a megfelelő hatóságokhoz továbbítja, a bejelentők pedig folyamatosan nyomon követhetik az ügyük alakulását. Bár az oldalon elérhető tájékoztató anyagok elsősorban az antiszemitizmus és a roma ellenesség elleni küzdelemre fókuszálnak, az etnikai diszkrimináció kategóriája alatt az egyéb nemzetiségi atrocitások, köztük a magyar ellenes megnyilvánulások is bejelenthetők. A Stop Racism platformot az Országos Informatikai Kutatófejlesztő Intézet hozta létre saját forrásból, számos állami intézmény, köztük a Diszkrimináció ellenes tanács, az Ombudsman, több minisztérium és szakhatóság, valamint a Romániai Zsidó Hitközségek Szövetségének szoros együttműködésével. Majdnem tragédia történt a Transfogarasi úton, miután egy turista az autója ablakából próbált megetetni egy medvét, a veszélyes esetet egy másik jármű fedélzeti kamerája rögzítette. A felvételen jól látszik, hogy az autós a letekert ablakon kinyújtott kézzel kínált élelmet a nagyvadnak, amely azonnal feléje kapott, a sofőr az utolsó pillanatban tudta elrántani a karját. A hatóságok ennek kapcsán ismételten felhívják a figyelmet, hogy a vadállatok etetése szigorúan tilos és életveszélyes, a szabályszegők pedig akár 30 000 teljes bírságra is számíthatnak. A hegyi útszakaszon ugyanis az elmúlt időszakban több súlyos, sőt halálos kimenetelű medvetámadás is történt a felelőtlen magatartás miatt. Csíkszeredában és környékén a következő órákban 17 és 21 fok közötti értékekre számíthatunk. A nap második felében már jóval felhősebb lesz az égbolt, mint eddig. A szél viszont nem fog erősen fújni, és csapadékra sem kell számítani. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
5: És most...
0: Ez a Rádió Gaga slágerek és új zenék, 12 óra múlt, Horváth Gábor vagyok, és kapcsoljuk a Dumadubát mindjárt a Szovátai Tök Fesztiválról, ugyanis vendégünk lesz Fülöp Nagy Róbert, a Szovátai Fürdővállalat üzemeltető igazgatója, akit István Szidónia és Benecki Szili fognak faggatni. De előbb jöjjön Ruzsa Magdolna, Lotfi Beggi és Aroszlán.
5: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

0: 11. alkalommal Szovátán Tök Fesztivál, Duma Duba pedig újra a helyszínen, immár másodszorra. Vendégünk Fülöp Nagy Róbert, a Szovátai Fürdővállalat üzemeltető igazgatója. Szia, köszöntünk téged is.
1: Szia, jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok.
0: Hogyan telnek ezek a napok itt most Szovátán? Lejárt a strandszezon, hátradőlve nyugodtan élvezed most a Tök Fesztivált, vagy nem?
1: Igen, amúgy ez mindig az, amit elmondtál. A Tök Fesztiválon két pozícióban is részt veszek, egyrészt mind a fürdővállalat üzemeltető igazgatója, hogy ez azt jelenti, hogy a szállodáink tele vannak, dübölög az élet, másrészt mind két gyerek apukája, készültünk mi is feldíszített tökökkel, amik ki vannak állítva a fürdőtelepen, úgyhogy ambivalens szerepkörbe veszek részt a Tök Fesztiválon.
0: Itt mondtad, hogy a szállodáitok tele vannak, köszönhetően a Tök Fesztiválnak, ennek az eseménynek, vagy amúgy is ebben a szezonban jellemző ez?
1: A szállodáink tele vannak, ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban két csoport is van benne a három házunkban, illetve természetesen ezen kívül egyéni vendégek is vannak, tehát nem mondhatni azt, hogy kifejezetten a Tök Fesztiválnak köszönhető a magas foglaltságunk. Inkább azt mondanám, hogy a Tök Fesztiválnak a legnagyobb szerepe az én szempontomból az, hogy a már itt lévő vendégeknek, turistáknak egy egész hétvégés programot képes ajánlani.
0: Ad egy extrát.
1: Így van.
2: Ez így őszi szezon, most már elkezdődött az őszi szezon, gondolom becsületesen nektek, ugye hát azért bezártak a kinti helyek, meg igazából nem nagyon lehet azokat használni. Hogyan alakul eddig az őszi szezon? Vagyis hogyan készültök rá télire lassacskán?
1: Az őszi szezonunk az kifejezetten jó, ugyanez elmondható az egész évünkről. Jelen pillanatban azt mondhatom, hogy az őszi foglaltságunk az jócskán 70% fölött van, 74-75%-ra várom az októbert, de a november is egész jónak ígérkezik, egész biztosan, hogy ott is meghaladjuk a 70%-os foglaltságot.
0: Menjünk egy kicsit vissza a múltba, és akkor tekintsünk vissza az idei nyári szezonra. Hogyan könyveltétek el? Milyen volt a nyár a Medvetónál, a környező tavaknál? Első alkalommal az idén fürödtünk a Magyarósítóban, eljöttünk a Medvetóhoz, kiderült, hogy egy órakor tózár van, hát akkor mit csináljunk, hogyan töltsük el az időt. Hát nézzük meg, hogy milyen a Magyarósító. Nagyon-nagyon kellemes csalódás volt. Alig voltak emberek, gyakorlatilag azt lehet mondani, majdnem miénk volt az egész tó, úgy kényelmesen lehetett úszkálni, fürödözni együtt a kacsákkal, úgyhogy jó hangulat volt ott is.
1: Akkor kezdjük a Magyarósítóval. Hát a Magyarósító az ugye a Medvetó kis testvére.
0: De kevesebben tudnak róla.
1: Valószínű amiatt, mert egy picit eldugottabban is helyezkedik el a fürdőtelepen, de amint mondtam, ő a Medvetók kis testvére, a sósvizét a Medvetóból nyeri. Általában május végén, június elején szoktuk megnyitni. Ezt főként amiatt, mert a medvetavat azt június végére koncentráljuk minden évben, és hogy a május végi meleg napokon már a Szovátára látogató turistáknak tudjunk ajánlani fürdőzési, szabadtéri fürdőzési lehetőséget.
0: Milyen volt akkor az idei szezon? Hogyan zártátok?
1: Az idei szezonról, hogyha beszélünk a nyári szezonról, akkor két részre kell ezt osztanom. Egyrészt a szállodák életébe, ott a megszokotthoz hasonlóan nagyon magas foglaltsággal üzemeltünk egész nyáron, de sajnos a júliusi kedvezőtlen időjárás miatt, tehát a kedvezőtlen időjárás az rányomta a bélyegét a strandoknak a szezonális teljesítményére, de összességében azt mondhatom, hogy egy tavalyihoz hasonló évet zártunk a strandokon is.
0: Amivel meg vagytok elégedve?
2: Így.
1: Hát megelégedve nem
0: mindig
1: mondom, hogy
0: jobb.
1: Meg vagyunk, mindig van helye a jobbnak, mindig lehetne jobb, és hát nagyon reménykedem, hogy most már a 2027-es szezon az időjárás szempontjából mindenképpen jobb lesz.
2: Na legyen akkor a következő részünknek a témája kicsit a 2027, úgyhogy egy rövid dal után akkor visszatérünk és erről beszélgetünk.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Folytatjuk a beszélgetést, a stúdiónk vendége Fülöp Nagy Róbert, a Szabátai Fürdővállalat üzemeltető igazgatója, és ott maradtunk el, hogy 2027-ről beszélgessünk egy picit, bízunk az időjárásban. Hát ez az egyetlen olyan tényezőben ugye nem tudunk beleszólni, vagy nem tudunk ezzel bármit kezdeni, ami jön, azt kell elfogadni, és abból kell kihozni maximumot. Mivel várjátok majd akkor a 2027-et egyáltalán, mivel reménykedtek majd?
2: Hogyha az előrejelzéseket megvizsgáljuk, legalábbis én meg szoktam vizsgálni, akkor jövő évre a belföldi turizmusban mindenképpen egy növekedést, egy vásárlóerő növekedést prognosztizálnak. A külföldi vásárlóerőben is, de ez nálunk kevésbé lesz érezhető, ugyanis a vendégeinknek a zöme mondjuk 85%-a belföldi, tehát romániai, körülbelül 10% a moldovai piac, és a fennmaradó 5-4% az, ami a nemzetközi vendégeket jelenti. Wow. Tehát mi mindenképpen egy erősödésben bízunk. Tehát majd egy év múlva pontosabb információkat tudok mondani.
1: Igen, ahol a szempontból, bocsáss meg Szidi, csak azt akartam ezzel kapcsolatosan kérdezni 2027-re, hogy azért látszik, hogy változik a világ. Az utóbbi években gondolom itt a környéknek, hát az most legyen most Parajt, Koront és a többi teljes Székelyföld, azért vannak különböző változások a turista piacon. Ez nektek itt, mint Szováta, hogyan okozott változást? Akár most tegyünk fel egy parajdi sóványa bezárását, vagy éppen egy környékbeli, akár egy hullámvölgyet, ami a turizmust illeti. Ez nálatok Szobátán, ez hogyan jelent meg? Mert azért polgármester úr is, meg te is abszolút úgy beszéltél akár az idei tavalyi évről, hogy ez igazán sikeres nektek.
2: Ez így van. Ha konkrétan a sóbányáról beszélünk például, az a mi vállalatunkat kevésbé érintette. Nekünk megvan az a piacunk, amiből élünk, amiből gazdálkodunk, és hozzánk a turisták nem feltétlenül a sóbánya miatt foglalnak. Természetesen egy komplementer szolgáltatás volt, amit főleg a hosszú periódusban nálunk tartózkodó vendégek azok meglátogattak, de azt mondhatom, hogy mi nem éreztük annyira meg. Szobáta, mint fürdőváros, valószínű, hogy jobban megérezte a sóbánya bezárást. De ha már a változásokról beszélünk, akkor például a tavalyi évben tapasztalható, és hát sajnos idénre sem sokat változott a helyzet, az instabil politikai és gazdasági helyzet az inkább rányomja a bélyegét az aktivitásunkra, főleg a vásárlókedv alakulására. Tehát inkább ez az, ami befolyásolja a mi tevékenységünket.
3: Hogy látod az Enszánának, mi az adóásza, mi az az ütőkártyátok, mi az az a vonzó erőtök, aminek köszönhetően jönnek hozzátok a foglalások? Ugye előre láthatóan mondtad, hogy már a következő periódusban is 75-85%-ban telítettek vagytok. Minek köszönhetően?
2: Hát elsősorban azt mondhatnám, hogy mi az aktivitásunkat, a gyógy és wellness aktivitásunkat, azt főleg a természeti adottságokra, azaz a medvetó vizére és iszapjára alapozzuk. Ezen kívül az Enszánál az egy nemzetközi szállodalánc, amelyik jó hírnévre tett szert a nemzetközi piacon is.
3: Hol, hány helyszínen vagytok jelen? Európa szinten, ugye? Több országban.
2: Több országban jelen vagyunk. Jelen vagyunk Szlovákiában, Csehországban, Magyarországon, Romániában, most már Bulgáriában is, és Georgiában is. Természetesen más országokban is a közeljövőben új szállodákat fogunk nyitni, de arról most még nem nyilatkoznék, esetleg majd jövőre, hogyha alkalmam lesz veletek beszélgetni.
3: Itt zárójel bezárva, mert ugye a ti adóászotokról, vagy a ti erősségetekről, az itteni Szovátai Enszán erősségeiről meséltél, csak bocsánat, közbeszóltam.
2: Igen, és akkor mindazok mellett, amit megemlítettem, természetesen az sem elhanyagolható szempont, hogy folyamatosan fejlesztünk, újítunk, felújítunk, vagy épp építünk, energiát és anyagiakat fektetünk a személyzetünknek a szakmai képzésébe, tehát igyekszünk mindig a piac elvárásainak kellőképpen megfelelni.
1: Hát figyelj, az a helyzet, hogy itt most már lassan a beszélgetés végére értünk, de rengeteg olyan témát érintettünk, amire az volt a végkifejletünk, mert 2027-ben ugyanekkor majd megbeszéljük, hogy mi lett ebből az egészből, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy 2027-ben ugyanekkor
3: figyelj,
1: majd ezt meg tudjuk beszélni.
3: Bocsánat, tudok egy jobbat. Az lenne az igazi, hogyha elmennék az Enszánába, és például ott egy iszapfürdőben beszélnénk meg ezeket a dolgokat a következőkben, úgyhogy mi állunk elébe egy ilyen meghívásnak is.
1: Köszönjük szépen, meghívattuk magunkat rendesen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és akkor sok sikert kívánok erre.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és további szép napot kívánok
3: nektek is. Köszönjük. Jó szórakozást kívánunk.

0: Az 1990-es évek végére repültünk vissza az előző percekben, egészen 97-ig, amikor egy különleges hangzású rockabilly pop és hip-hop elemeket vegyítő dallal robbant be a zenei köztudatba, a brit énekes Jimmy Ray. Maradunk a fülbemászó dallamoknál itt a Rádió Gagán, de most már a jelen hangzás világba kapcsolunk át. A litván származású DJ és producer Justé 2026 nyarán jelentkezett a Just a Leader című felvétellel, amelyben Sam Harper karakteres énekhangja is fontos szerepet kap. Ezt hallgatjuk meg mindjárt, viszont tartunk egy kis szünetet.
1: Reklám.
2: Ízek, amik itthon születtek. Az Amigo nem csupán egy bolt. Minden, ami a miénk, amit itt termelünk és itt gondozunk, ezért kedvenc klasszikusaid mellett nálunk mindig megtalálod székelyföld kincseit helyi termelőinktől. Októberben az Amigo polcain a Sepsiszentgyörgyi Bertis jól ismert húskészítményeivel és a Hargita lábánál készülő kápolnási tészta tojásos száraz tésztáival találkozhat most kedvezményes áron. Gyere és töltsd meg a kosarat helyi termékeinkkel, mert ha a helyit választod, a saját közösségedet építed. Ami a miénk, ami értünk van. Amigo.
3: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
4: Kész a 10 órai?
5: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
7: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után
12: ismét slágerek és új zenék.
11: Rádió.

Slágerek és új zenék, ez a Rádió Gaga. Azt már tudjátok, hogy a Tök Fesztiválon van a Rádió Gaga Dumadubája Szobátán, ahol ott van István Szidónia és Berecki Szili is. Arra viszont figyeljetek, hogy a Dumaduba mellett ott a Gaga sátor, a szerencsekerék az fel van állítva, lehet játszani, de ezen kívül figyelem, 15 órától lesz egy élőjáték a helyszínen, a Héra jó voltából. Regisztrálni lehet előtte a helyszínen a Gaga sátornál, és nem kevesebb, mint 1000 lej értékű nyereményt lehet megkaparintani, úgyhogy nyomás a Gaga sátorhoz, 15 óráig pedig regisztráljatok a hírás játékra, és akkor 15 órától lesz az élő játék a helyszínen a Gaga sátornál. Itt a Sunrise Avenue, ez a Rádió Gaga. Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhová.

0: Berkes Olivért hallgattuk az előző másodpercekben. 0735 54 88 88, a telefonszámunkat ne felejtjétek, lehet regisztrálni még játékunkra, tudjátok, hogy mit kell elküldeni SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben. Ott az applikációnk is, talán ott még könnyebb regisztrálni a Gaga születésnapi játékára. Tegyétek meg is, akkor nyerjetek értékes nyereményeket. A következő órában kapcsoljuk ismét a Rádió Gaga Duma Dubáját Szovátáról, a 11. Tök Fesztiválról.
1: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
2: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás. Egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy electrosolarexpert.ro. Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
4: Stressz?
5: Megvan.
4: Fáradtság?
5: Az is.
4: Akkor mi hiányzik?
5: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
4: Pattanj autóba, és irány tusnád fürdő.
5: Thermal Wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, vesgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
4: Mert néha nem szabadság kell.
5: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
6: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsálóirtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
8: Haladás utca 18.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Október végén kezdődhet meg a Szülőföldön Magyarul program oktatási és nevelési támogatásainak folyósítása. Majdnem tragédia történt a Transfogarasi úton, miután egy turista az autója ablakából próbált megetetni egy medvét. A nap második felében egy kicsit felhősebb lesz az égbolt, de csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok. A részletek következnek. Jövő csütörtökön terjeszti a parlament elé az új kormány programját és a miniszterjelöltek névsorát Lucán Niculescu. A kijelölt miniszterelnök szerint egyelőre semmit sem zár ki, így elképzelhetőnek tartja egy tisztán politikai, egy szakértői vagy akár egy hibrid kabinet megalakítását is. Kiemelte, hogy nem csupán a bizalmi szavazás sikerességére törekszik, hanem egy olyan stabil parlamenti többséget szeretne maga mögött tudni, amellyel a szükséges reformok és a halaszthatatlan gazdasági intézkedések is megvalósíthatók. A politikus a Digi24-nek adott interjújában megerősítette, hogy a tárgyalás sorozatot hétfőn folytatja a parlamenti pártokkal, bár egyes alakulatok az előrehozott választásokban látnák a megoldást a kijelölt kormányfő bizakodó, hiszen, mint fogalmazott, minden felelős politikai szereplő érzi a gazdasági válság súlyát, és tisztában van a mielőbbi megoldás szükségességével. Hanyatlást mutat az új autók piaca Romániában. Szeptemberben több mint 11%-kal kevesebb új járművet helyeztek forgalomba, mint egy évvel korábban. A dízel és benzinüzemű modellek iránti kereslet drasztikusan visszaesett, a vásárlók figyelme egyértelműen a zöldebb technológiák felé fordult. A környezetkímélő elektromos és hibrid gépkocsik értékesítése 16%-kal nőtt, így ezek a modellek már a teljes romániai autópiac csaknem kétharmadát mondhatják magukénak. Dominik Fritz lemondását és a politikai életből való távozását követeli a szociáldemokrata párt. A PSD reakcióját a legfelsőbb bíróság frissen közzétett indoklása váltotta ki. A testület ugyanis jogerősen kimondta, hogy az USZERE elnöke összeférhetetlenség miatt 3 évig nem tölthet be közhivatali szerepkört. Bár a bíróság elismerte, hogy a büntetés szigorú, hangsúlyozta, hogy a tiltás nem korlátozza a politikus munkavállalási jogát, így Temesvár volt polgármestere magánszférában bármikor elhelyezkedhet. A szociáldemokraták közleményükben úgy fogalmaztak, hogy az ítélet után az USZERE végleg elveszítette a jogát arra, hogy az erkölcs bírájaként lépjen fel. Ezzel szemben Dominik Fritz korábban úgy nyilatkozott, hogy nem adja fel, szerinte ugyanis politikai hajtóvadászatot indítottak ellene, hogy eltávolítsák a közéletből jogtalanul. Közel 19 millió leértékű sürgősségi humanitárius segélyt oszt ki a rászorulóknak az ügyvívő kormány. Az állami tartalék alapból elkülönített támogatási csomagokat a fogyatékossággal élők, a gyermekvédelmi rendszerben nevelkedők, az idősek és a hajléktalanok támogatására juttatják el. A szállítmányok alapvető élelmiszereket, egyebek mellett lisztet, olajat, rizst és sajtot, valamint ruházati cikkeket, ágyneműket és higiéniai termékeket tartalmaznak. A kabinet döntése értelmében a segélyeket a megyei és bukaresti szociális igazgatóságokon keresztül osztják majd ki a rászorulóknak a társadalmi kirekesztés megelőzése érdekében. A bukaresti Dinamo megerősítette vezető pozícióját a labdarúgó szuperligában, miután tegnap este idegenben 2-0-ra legyőzte a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK-t. Egyébként a 83. percben egy kis időre félbe szakadt a játék a Dinamo szurkolóinak xenofób megnyilvánulása miatt. A két csapat eddig 19 alkalommal csapott össze az élvonalban, 8-szor a Sepsiszentgyörgyi együttes diadalmaskodott, 5-ször pedig a bukarestiek nyertek, 6 mérkőzés pedig döntetlen. Elvégződött. Csíkszeredában és környékén a következő órákban 17 és 21 fok közötti értékekre számíthatunk. A nap második felében már jóval felhősebb lesz az égbolt, mint eddig. A szél viszont nem fog erősen fújni, és csapadékra sem kell számítani. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: És most...
0: Kellemes kora délután mindenkinek, ez a Rádió Gaga slágerekkel is új zenékkel, 13 óra múlt, Horváth Gábor vagyok, és mindjárt kapcsolom a Dumadubát, kiderítjük, hogy István Szidónia és Berezki Szili mit csinálnak jelen pillanatban Szobátán a 11. Tök Fesztiválon. Persze, slágereket is, új zenéket is hallgatunk, hozom most nektek Martin Garrix-et, Ed Sheeran-t, itt a Repeat.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

0: A Velelót hallgattuk az előző percekben itt a Rádió Gaga hétvégén, és itt van velünk a tök életes páros István Szidónia és Berecki Szili a Tök Fesztivál rosszolátáról. Hello!
1: Szia te, tök fej te.
0: Szóval. Én elmondtam nektek, hogy mindig készülök, érted, és hát vártam egy jó nagy nevetést erre.
1: Akkor sok időd most nem volt.
2: Gábor, viszont nevetést nem kapsz, viszont készítettünk neked egy szuvenírt.
0: Micsoda?
2: Egy megfogható, ilyen jó maréknyi tököt.
1: Oh. Igen, ez az már a tiéd.
2: Nem túl nagy, nem túl kicsi, de hogy ezt kapott tőlünk ajándék, csak valahogy össze kéne hozzunk mi hamarabb egy tanáket, hogy ne, hogy itt meg mumifikálódjon ez a tököcsém.
1: Szidi, azt akarj mondani, hogy a kezében tartja a tök. Mit csinálsz, Gábor? Hogy vagy?
0: Én nagyon jól vagyok, csak nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a Tök Fesztiválon ilyen tök simogatás is történik, vagy mi mit lehet csinálni még a
2: most zajlik kívül. Éppen. Simogatom a töködet, Gábor, akkor, hogy felüljek erre a lóra.
0: Nem hiszem.
1: Jézus.
2: Kicsit rücskös.
1: Jaj, én ki szeretnék szállni.
2: Hát nem azt mondtad, hogy ez a Gábor töke?
1: De.
2: Hát neki szálljuk ajándékban.
1: Üdvözöljük az összes felettesünket, elnézést kérünk szépen.
0: Puszi mindenkinek.
1: Na, igen, mi volt a kérdés, hogy van-e? Mi volt a kérdés?
0: Hát, hogy mi történik most jelen pillanatban a Tök Fesztiválon?
1: Jelen pillanatban a Tök Fesztiválon amúgy nagyon jó lett az idő. Most már egész szobátát süti a nap, és gyönyörűen, és nagyon fantasztikusan meleg van. Ez az egyik. Uh-huh. Kezd beindulni az élet a főúton, mert most már a vásárosok kint vannak, a tökös ételeket már kezdik készíteni, és nagyon jó az illat, nagyon jó a hangulat. Itt nálunk a Gaga sátornál gyülekeznek az emberek, én már kint vannak a hangfalak, szól a zene, úgyhogy tényleg olyan, mint egy jó fesztivál.
2: Szerencsekerék lehet pörgetni. Ugye itt mellettünk van egy játszótér, a gyerekeket is mindjárt hívogatjuk, hogy tegyék próbára magukat. Nagyon vagány nyereményeink vannak, készül erről egy videó is a közösségi oldalunkon. Próbálunk meggyőzni, hogy gyertek el ide hozzánk, nézzétek meg, hogy mi van a Gaga sátorban. Illetve, hogyha én is mondhatom azt, hogy meleg van, mert ha én mondom azt, hogy meleg van, akkor szerintem a hallgatók el is hiszik, mert én ritkán panaszkodom arra, hogy valami meleg van, de túlöltöztem, most már hétágra süt a nap, és annyira fantasztikus idő van, hogy simán elmenne egy ilyen késő nyári napnak, és ez jó. Az október 10-e.
1: Azért egyezünk meg, hogy ahogy felöltöztél, ez még Finnországban is túlöltözésnek számít, de azért igen, tehát melege van Szidinek, és illetve, jaj, még ez gyorsan belefér, Gábor, okay, még persze, egy percet kaphatok?
0: Jó, okay.
1: Na csak azt akarom mondani, hogy 3 órától pont van, 3 órától, tehát 15 órától,
0: a hírajáték, ugye?
1: A hírajáték, így van, itt lesz, és ez egy élő játék lesz. Magyarul, hát ha jól tudom, akkor igazából egy összefestett falat kellett takarítani valakinek, illetve valakiknek, és a nyertes, aki gyorsabban vagy többet takarít egy perc alatt, ő egy 1000 lejes híra ajándékot fog kapni, úgyhogy wow. azért
2: igen, ilyen játékunk már volt Usványoson, hogyha ott voltatok, tapasztaltátok, megpörgettétek a hírekereket, akkor tudjátok, hogy miről van szó, ha meg nem, akkor gyertek el ugyanígy ide a Gaga sátorba, mellettünk van a partnerünk a Híra, és megtudtok minden részletet, illetve még egy nagyon gyors zárójel részemről, mert ugye most így egy óra után vagyunk, a belügyek jelzik, hogy oj, de nagyon ilyesek vagyunk, és kaptunk egy ebéd meghívást a Crystal Hotelstől, és ezért is nagyon-nagyon hálásak vagyunk, úgyhogy hagyunk Gábor, megyünk finomakat
0: ezért
2: enném.
0: Ezért hagytatok engem a stúdióban, na jól van, nagyon örvendek. Még csak egy utolsó megjegyzés, hogyha már annyira minden tökéletes ott a Tök Fesztiválon, én nem értem, hogy Szili miért olyan gyenge a mai napon.
1: Jó, valami kell húzza a minőséget lefelé. Hát hanem aztán itt nemzetközi versenyeken szerepel ez a fesztivál.
0: Na, ciao.
1: Jó volt a poén. Na, szia.
2: Jó étvágyat, köszönjük.
1: Hello.

0: Képzeljétek el, hogy abban a szerencsés helyzetben mondjuk, hogy valamelyik reggel a héten a három szabályban kaptunk egy csomó fotót SMS-ben, gyönyörűen kifaragott tökökről. És kiderült, hogy a tökök mögött, vagy ezt lehet így mondani, Miklós áll, egy bizonyos Miklós hallgatónk, aki mondtuk, hogy Szovátán látogasson meg. És most itt van velünk a Dumadubában, úgyhogy Miklós, nagy szeretettel üdvözlünk, szia!
1: Isten áldjon mindenkit, és mindenki, aki Szovátán van, a Tök Fesztiválon.
0: Így van, így van, így van. És arra kértünk téged, hogy pici gyere be, és akkor mesélj arról, hogy hogyan zajlik neked ez, mert ez igazából neked csak egy hobbi, neked csak egy ilyen odaállás, egy szenvedély ez a faragás, ugye?
1: Igen, hát mondhatnám úgy kezdődött, hogy mielőtt még nem volt a Tök Fesztivál, ugye a hotelekben is ilyen nagyobb panzióknál felkértek, hát nagy-két tököt azért, vagy egy emblémát faragjak meg. Aztán megszületett ugye a Tök Fesztivál, és ilyen 3 év után ráébredtem, hogy ide jó volna valamit faragni vele.
2: Milyen jó biznisz?
1: Hát azt mit mondjak, hát azért jó pár pálinkát kitöltik, a jobb pohár sör,
0: ez a lényeg, ez
1: jobb
0: ez.
1: A hangulat, az este nem fázik az ember, mert azért én elég sokat faragok. Hát körülbelül most eddig, körülbelül olyan 40 darabot faragtam meg, míg van vagy 30.
0: Az igen.
2: De Miklós, az ez igen. A tevékenység, a tök faragás, ez nem itt kezdődött, mert itt említetted nekünk kikapcsolt mikrofonoknál, hogy te azért faragsz még bútort is, mert fákat szoktál faragni, úgyhogy nem autodidakta módon elkezdted a tököket faricskálni, hanem annak van egy alapja.
1: Igen, van egy alapja, hiszen én 90-ben Király Csaba faragász, népi faragomestertő, kisóváradi származású, Isten nyugtassam elemél, de ő átadta nekem a tudást, a faragást, és mondta, hogy azért megkér, hogy azért népi, magyar motivumokat faragjak bármibe, és úgy látszik is a faragásokon.
2: Hogy vannak nekem ezek a tökök, amiket faragtál most erre a fesztiválra?
1: Hát a Krisztál Hotel előtt lehet megtekinteni, akkor meg lehet a tanácsnál, a múzeumnál, a Kusztus Endre emlékháznál, a kicsi vonat állomásnak a helyén. Ott kicsit igényesebb volt, mert egy kicsi mozdonyt kellett megfaragjak, ami azért felvett vagy 3 órát.
0: Az igen, az igen. De ahogy helyi vagy? Te szovátai vagy? Mit a környéken lesz?
1: Nem mondanám helyi, mert inkább Nyárad Remetei,
0: ja, Nyárad Remetei
1: születésű vagyok, és Szovátán élek több mint 54 éve, de
0: akkor te vagy igazából, amikor jön a rendezvény, vagy jön az őszi szezon, Szovátának az a Miklós, akit felhív szinte mindenki, hogy Né Miklós, nekünk jó lenne egy mozdony, Né Miklós, nekünk jó lenne a hotel elé. Tehát, hogy te most már ilyen most értsd jól, de egy ilyen népszerű faragász vagy itt a környéken?
1: Igen, az érdekesség az, hogy utolsó 100 méterbe hívnak. Most kaptam meg a tököket.
2: Hogy ezek nem állnak
1: szépek,
2: meg.
1: Ilyenek, olyanok, mit lehetne, hogy lehetne.
0: Hát igen, mert tényleg igazam a Szidinek, tehát ez 3 hét múlva már nem úgy néz ki, mint most.
2: Tehát, hogyha most... Főleg, hogyha az ember még bele is teszi a kését, és elkezdi faragni.
1: Hát igyekeztem, most már tanultam, hogy nem faragok nagyon mélyre, és akkor tudom, hogy legalább még Szovátán, azért még 3 hétig így ki van téve, és szépek, és most már tudom, hogy 3 hét után is azért szépen látszanak.
2: Mikor fogsz neki a faragásnak?
1: Hát, hogy én kilépek a szolgálatból, akkor 5 órától szoktam 10-11.
0: Azt
1: a amíg erővel egy óráig is faragtam, hogy befejezzem, mert úgy volt, hogy amit megígérek, én azt be is szoktam tartani.
0: Nagyon helyes, nagyon helyes. Miklós, nagyon köszönjük, hogy bejöttél és beugrottál egy kicsit ide hozzánk. Mindenki megtekintgetjük majd a tököket, amiket faragtál itt a környéken, illetve hát akkor nagyon jó faragó munkát kívánunk neked az év minden részére.
2: Máté Miklós, a szovátai tökfaragó celebit volt a Dubában.
0: Így van.
2: És akkor igen, gyere el jövőre is, és most már kérhetünk, mivel kialakult köztünk egy ilyen haveri viszony, egy faragott tököt, mert most kaptunk tőled, de ez még nincs kifaragva. Viszont ami késik, az nem múlik.
1: Nem múlik, hanem szépen leepostázom.
0: Ne, inkább jövőre, jó, most nem akarunk plusz munkát adni, neked van bőven, neked is bőven elég, de köszönjük szépen ezt a dísztőket, ez majd nagyon jó fog kinézni, akár a stúdióban, akár máshol. Köszönjük, hogy itt voltál.
1: Isten áldjon titeket, mindenkit, és szép napot.
0: Köszönjük,
2: viszont.

0: Boys és Heavy D slágere szólt itt a Rádió Gagán 0730 54 88 88. Üzenetszervizünk működik, lehet teljesen nyugodtan írni nekünk SMS-t vagy WhatsApp üzenetet, vagy ott az applikációnk és a Facebook oldalunk. Amennyiben szeretnétek egy jó kívánságot továbbítani az éteren keresztül, akkor megtehetitek. A következő órákban is játszani fogunk. A Supermarket ajánlott fel egy vásárlási utalványt, ezen kívül a mai napon lehet még nyerni egy Gaga születésnapi csomagot is, úgyhogy regisztráljatok játékunkra.
1: Reklám.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kerkébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
2: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
5: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
4: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
6: A reklám után
8: ismét slágere.

Slágerek is új zenék, először is Becky Hill közösét hallgatuk itt a Rádió Gaga hétvégén. Figyelem, az Országos Meteorológiai Szolgálat, tehát az NMI szombaton kiadott előrejelzése szerint vasárnaptól kedd délelőttig Románia valamennyi régiójában számítani lehet csapadékra, hétfőn pedig a magasabban fekvő hegyvidéki területeken havaseső és havazás is kialakulhat, adja hírül a székelyhon.com. Az előrejelzés szerint vasárnap hajnali 3 órától nyugat felől terjednek az esőzések az ország nagy részére, hétfőn pedig főként a délkeleti ország részben várható csapadék. Helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Hétfőn a déli Kárpátok 1500 méter fölötti térségeiben havas eső és havazás várható. Nézetméterenként általában 15-20 liter, helyenként több mint 30 liter csapadék hullhat. A keleti és délkeleti régiókban a széllökések elérhetik a 45-50 km per órát, a hegyekben pedig akár a 70-90 km per órát is. Úgyhogy használjuk ki a mai napot, mert holnaptól kezd elromlani az idő, és aztán jövő héten még havazás, meg havas eső is várható. Atya ég. Dash Young Fly, itt a Kiskece, a Rádió Gaga.

0: Hold Me in the Dark, Miles Smith énekelt itt a Rádió Gaga hétvégén. Megállunk egy pillanatra, ugyanis hamarosan 14 óra. Ez azt jelenti, hogy jönnek a friss hírek, utána pedig kapcsolni fogjuk a Rádió Gaga dumadubáját, Szovátáról, a 11. Tök Fesztiválról, ahol ott van István Szidónia és Berecki Szili. Na és arra is felhívnánk még egyszer a figyelmet, hogy 3 órától a helyszínen, a Gaga sátornál, a dumaduba mellett egy hírás játék fog elkezdődni. 15 óráig lehet regisztrálni a helyszínen, a Gaga sátornál, és a híra egy 1000 lejes nyereményt ajánlott fel. Tessék regisztrálni, kilátogatni a Tök Fesztiválra, mi pedig akkor most menjünk tovább a hírekkel.
1: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
2: Nagyon jó! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
3: Megvisszahangosítottam a rádiót.
1: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Ne vessünk a több ezer hallgatóval együtt!
2: Kérem, meglepni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
1: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
1: Reklám.
5: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
6: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
7: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
8: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobilvásáros autóinknál.
7: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
9: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
10: Haladás utca 18.
11: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Gyermekrablási riasztást adtak ki Teleormán megyében. Komoly diplomáciai feszültséget okoz, hogy az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság ellen. A következő órákban egy kicsit felhősebb lesz az égbolt. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Vádat emelt az ügyészség Colin Georgescu TikTok kampányának főfinanszírozója ellen, a vádhatóság vesztegetéssel gyanúsítja Bogdán Peskért, aki a 2024-es elnökválasztási kampányban csaknem 290 ezer dollárt költött a szavazók befolyásolására. A férfi népszerű influencereket fizetett le, valamint a TikTok élőadásaiban virtuális ajándékokat és kriptovalutát osztott ki a felhasználóknak. Az ügyészek szerint a vádlott ezzel azt a benyomást keltette, hogy ha Georgescu-ra szavaznak, akkor ajándékokat fognak kapni. Gyermekrablási riasztást adtak ki Teleorman megyében. A hatóságok tájékoztatása szerint a gyermek az utcán tartózkodott Poroszkia községben, amikor három ismeretlen személy akarata ellenére egy autóba tuszkolta, majd elhajtottak. A rendőrség azonnal elindította a gyermekrablási riadó elnevezésű vészhelyzeti protokollt, és válságstábot állított fel a kislány felkutatására. Egy gyanúsítottat egyébként már azonosítottak, de a rendőrség továbbra is nagy erővel keresi a 12 éves kislányt. A hatóságok a lakosság segítségét is kérik. A lány 165 cm magas, kék szemű, barna hajú, eltűnésekor fekete pólót, barna mintás szoknyát és barna sportcipőt viselt. A legfőbb ügyészség nem ért egyet azzal a tervezettel, amely dekriminalizálná a saját fogyasztásra történő kábítószer birtoklást. Alex Lorenza legfőbb ügyész tegnap továbbította az álláspontot a kezdeményezéssel kapcsolatban, amely azt javasolja, hogy a saját fogyasztásra szánt kábítószer birtoklást a jelenlegi börtönbüntetés helyett csupán 1000 és 3000 lej közötti szabálysértési bírsággal büntessék. Az ügyészség szerint a kezdeményezésből hiányzik a kellő szakmai megalapozottság és a megfelelő garanciák, így nem teremt egyen. Súlyt, a közegészségvédelme, a bűnmegelőzés és a büntetőjogi felelősségre vonás között. Mindemellett kiemelik, hogy a szigorú büntetőjogi keret fenntartása mellett a megelőzést, a segítségnyújtást és a társadalmi reintegrációt kellene erősíteni. Egyébként a büntetést enyhítő tervezet kezdeményezői arra alapoztak volna, hogy a fogyasztók börtönbüntetéssel való fenyegetése nem csökkentette a drogfogyasztást, viszont feleslegesen terheli az igazságszolgáltatást és a börtönöket. Zöld megvilágítást kap a parlament főhomlokzata ma este 9 órától a Lelki Egészség Világnapja alkalmából. A kezdeményezéssel a hatóságok és a szakmai szervezetek a mentális egészség fontosságára, valamint a pszichiátriai betegségekkel küzdők elfogadására kívánják felhívni a figyelmet. Komoly diplomáciai feszültséget okoz, hogy az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a hágai nemzetközi büntetőbíróság ellen. Washington azért bünteti a testületet, mert az vizsgálatot folytat izraeli és amerikai tisztségviselők ellen. Az Európai Unió most kiáll a nemzetközi bíróság mellett. Brüsszel megvédené a hágai testületet, és akár megtilthatja az európai cégeknek, hogy az amerikai korlátozásokat végrehajtsák. Csíkszeredában és környékén a következő órákban nagyjából 19 és 21 fok közötti értékekre számíthatunk, este 8 órakor pedig 16 fok lesz, csapadék továbbra sem várható, az égbolt egy kicsit talán felhősebb lesz. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet.
3: És most!
0: Köszönjük szépen a híreket Eszternek, 14 óra múlt néhány perccel, Horváth Gábor vagyok, ez pedig a Rádió Gaga slágerekkel és új zenékkel Szovátát kapcsoljuk élőben, mégpedig a 11. Tök Fesztiválról, ugyanis a Dumadobában újabb vendégek lesznek, a Bekes Táncház igazgatója Benő Barna Zsolt, és az aligazgató Kovács Annabella lesz, István Szidónia és Berecki Szili vendége, viszont hát a slágerekkel és új zenékkel is kell szolgálnunk. Itt van velünk Calvin Harris és Clementine Douglas. Blessing.
3: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

0: Folytatjuk a beszélgetéseinket, és egy izgalmas kis program, nekem szívemhez nagyon közel álló program, ugyanis a névzene, névtánc fog egy picit előtérbe kerülni, és erről fogunk beszélgetni, meg tárciházról, meg mindenféléről, ugyanis a Bekecs Táncszínház igazgatója, illetve aligazgatója van a stúdiónkban, Benő Barna Zsolt, illetve Kovács Anabella. Nagyon szeretettel üdvözlünk titeket, sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok! Szeretettel köszöntjük a rádióhallgatókat!
1: Sziasztok! Isten hozott titeket itt a Duma-Dumában, és mondanám azt, hogy Isten hozott titeket Szoveten, de nagy valószínűséggel sokkal mélyebb és közelibb szálak kötnek titeket a fürdőtelephez, mint minket. Meséljetek ezeknek a részleteiről!
2: Idén májustól költöztünk hivatalosan Szovátára, tehát Szováta városának lettünk az alárendelt kulturális intézménye.
1: Kicsi kutyástól, kicsi macskástól mindenki jött?
2: Igen, ami a táncszínházat illeti. A nyáradszeredai munkapontunk az ugye megmarad, hiszen az egyesületünk az továbbra is foglalkozik a nyáradmente és a nyáradszeredai gyerekeknek az oktatásával. Ott egy 7 generációs utánpótlás csapatunk, együttesünk van, és hát nagyon reméljük, hogy ez a munka, ez majd azzal, hogy ide költöztünk, az meglátszik majd a szovátai táncos életben is.
0: Hogy Szováta, vagy hogy jött ez nektek az életetekbe?
2: Hát elsősorban pénzügyi vonzata van a dolognak, mivel egy egész komplikált támogatási rendszerben vagyunk benne az összes többi önkormányzati színházzal együtt. Ezért nyáradszeredának a pénzügyi korlátai miatt ellehetetlentünk volna ott, és úgy döntöttek a politikum és a közigazgatási szereplők, hogy ide költözzünk. És
1: meg milyennek? A friss, sós levegő.
2: Így van.
1: Reméljük, hogy ez nagyon jót tesz.
0: Iszok kezel is a próba után. Nagyon jó. Meséltétek itt, miközben mi elkezdtük az interjút, hogy azért most nemrég jöttetek haza egy jó kis turnéről. Kicsit a 2026-ról, a nyárról, hogyha mesélnétek nekünk, azt megköszönnénk.
3: Hát tulajdonképpen ezen a héten kedden érkeztünk haza, és egy 3 országon átívelő 1 hetes turnén vagyunk túl.
0: Wow.
3: Hát igazából kívülről ezt nagyon sokszor megkapjuk, hogy ti milyen sokat utaztok, de valahol ez egyébként igaz, és szerintem ez az egésznek a szépsége, meg az izgalma, de természetesen rengeteg munkával jár. Szeptember 30-án indultunk, és Zombor, a szerbiai Zombor városa volt az első település, ahol a Dérini program keretében tartottunk egy folklór előadást, és akkor ezt követte egy horvátországi turné. A Dubrovniki Magyar Napokra hívott meg minket a Zágrábi Liszt Intézet, és ott tartottunk 3 előadást. Hát az, hogy Dubrovnikban, az óvárosban, egy gyönyörű templom előtti téren közel 1000 ember előtt táncolni, wow. Hát ez egy teljesen más dimenziós élmény, én azt gondolom.
1: Lehet, hogy ráz a hideg, miközben ezeket meséled, mert hogy magyar néphagyományunkat, minket is elvittetek, képviseltetek ott, azért ez nem egy mindennapi dolog.
3: És tényleg próbálunk ennek a szerepnek mindig, mindenkor eleget tenni. A nagyobb városok mellett pedig egy kisebb faluban, aminek Csilipi a neve, ott is a lehetőségünk volt színpadra lépni, szintén egy templom előtti szabad téren. És azt gondolom, hogy ott is a templomba igyekvő emberek több mint, nem tudom, 200-an vagy 300-an megnéztek minket. Utána egy horvát együttes is ott a térre lépett, és akkor együtt táncoltunk. Az, hogy ilyen határokon átívelően tudtuk mi a magyarságunkat megmutatni, megőrizni, és itthoniaknak is egy kicsit megmutatni, hogy milyen ott Horvátországban, ez fantasztikus. De hát egyébként azért a munka mellett belefért egy kicsi pihenés, amit mindig ilyen csapatépítő tevékenységnek fogunk fel, meglátogattuk a plitvicei tavakat, hazafele pedig Boszniának a csodálatos tájain jöttünk, úgyhogy mindig igyekszünk a munka mellé valahogy becsempészni valamit, ami segít minket egyensúlyban tartani.
0: De jó, ez a jó így hallani, a jó igazi csapat hangulata van ennek, így ahogy el is mesélted. Még egy picit beszélünk majd az idei nyárról, a tervekről, a jövő évről is egyáltalán, hogy miért vagytok itt a Tök Fesztivál.

0: A Bekecstát Színház két oszlopos tagja, Benő Barna Zsolt igazgató, illetve Kovács Annabella aligazgató a vendégeink. Hány tagot számlál most a táncegyüttes, illetve merre mozogtok napjainkban, milyen kilátások vannak a közeljövőben, és jelen pillanatban hány előadásotok van a repertoáron?
1: Jelenleg 34 tagú a társulat. Ez magába foglalja úgy a tánckart, mint a zenekart, az irodai személyzetet és a technikai személyzetet, illetve a kisegítő személyzetet. És hát ezzel a kis csapattal igyekszünk, ebből a kis csapatból igyekszünk a legtöbbet kihozni. Idén is szerintem 100 előadásunk lesz. Tavaly ennél többre sikeredett, 124 előadásunk volt. És hát az előadások nagy része az ugye, mivel elég kis méretű városa fenntartunk, ezért nem itt történik, hanem kiszállásokon. És hát a kiszállások azok több ilyen program elem, illetve a hitvallásunk részévé vált szórványprogram keretében zajlanak. Sokat tájolunk szórványban, vidéken, az elcsatolt területeken, Kis-Magyarországon és hát Európában, ahogy hallhatták, most már idén harmadjára voltunk Kárpát-medencén kívül. Uh-huh. Manchesterben is volt júniusban egy Gobé fesztivál, amelynek az egyik fő fellépői voltunk, és hát úgy gondolom, hogy pont ez a színes program az, ami változatossá teszi ugye a mindennapjainkat is, és ezek a találkozások, amit ugye más ilyen kulturális diplomáciának nevez, ezek tényleg nagyon hasznosak, és úgy gondolom, hogy Szovátának is akár hasznosak lehetnek, hiszen nagyon sok embert hívtunk már Szovátára, olyanokat, akik hát mondjuk, hogy elő tudnák segíteni akár a városnak a különböző dolgait is.
2: Beszélgessünk külön arról, hogy mi a célotok és mi a feladatotok Szovátán. Csak még egy annyit azért engedjetek meg, hogy 124 előadás, az akár onnan én nem vagyok nagy matekes, de hogyha a 365-t elosztom 3-mal, akkor nagyjából ott vagyunk. Az azt jelenti, hogy 3 naponta nektek fellépésetek van átlagban. Én értem, hogy sokan azt gondolják, hogy milyen jó, mert táncikálnak a színpadon, és köszönik szépen, jól vannak, de ez fizikailag egészen elképesztő. Ezt hogy tudjátok bírni, vagy ennek akkor gondolom, hogy az előadásokon meg próbákon kívül azért nagyon fontos szerepe, hogy fizikailag, erőnlétileg ott legyen mindenki.
1: Igen, így van. Mondjuk ez azért egy picit könnyebb a mi esetünkben, mert mi, amikor táncszínház lettünk 2023-ban, akkor elindítottuk a szövegszínházi vonalat is. Úgyhogy van egy olyan előadás, egy kamara színházi előadás mindig repertoáron, amelyet nem a táncosok játszanak, uh-huh. És akkor ebből van 20 akárhány előadás egy évben. De a technikai csapatunk az egy, és nekik ugyancsak így megterhelő. És hát amikor a táncosok gyakorolnak, és épp egy új előadásra készülnek, akkor a technika és a színészek játszanak.
0: Igen, ez a backup.
1: És májust, igen.
2: De durva, ez nagyon-nagyon érdekes és nagyon izgalmas szerintem ilyen szempontból
0: itt
2: is.
0: A repertoára ezért én még egy kicsit visszacsatolnék, mert mondtátok, hogy akkor van egy kamaraszínház, van egy társulat, akik előadást visznek, a színházi előadást visznek a színpadra, illetve hát ott vannak ugye a táncosok, és jelen pillanatban milyen előadásaitok vannak, miket futtattok, ha szabad így kérdezni.
3: Mindig igyekszünk úgy felépíteni a repertoárt, hogy a lehető legszélesebb közönség réteget tudjuk ezzel kiszolgálni, legyen szó vidéki településekről, vagy akár nagyobb városokról. Ezért mindig, mivel a néptánc együttesből lett táncszínház, az egyik alap az mindig a folklór műsor, ez azonban nagyon gyakran inkább néptánc színházi, tehát különböző színházi elemeket is tartalmazó néptánc előadás, vagy akár teljesen folklór műsor. Ezen kívül pedig mindig van egy táncszínházi előadásunk, a jelen pillanatban ez az Angyal csinálók című előadás, és akkor ahogyan az imént is említésre került, van egy szövegszínházi, és hát ugye gyerek előadás, mert hogy a közönségünknek egy jelentős részét a gyerekek teszik ki, és igyekszünk is már egész kicsikortól nem csak táncos gyerekeket nevelni, hanem színház kedvelő és színházba járó közösséget is. Úgyhogy jelen pillanatban a Szép új világ című gyerek előadásunk az, ami most repertoáron van, azonban György a rendezésében készülünk egy újabb darabbal.
2: Wow.
3: És egy folklór műsor az, amit több bedolgozó koreográfus segítségével is éppen most csinálunk.
2: Kell nektek ilyen sok mindent csinálni és ennyit dolgozni, úgyhogy még itt fogunk tartani egy kicsit, jó? Mert még mindig nem tudtunk kivesézni mindent, maradjatok légy szíves, és mindjárt folytatjuk. Fogy,

0: Benő Barna Zsolt igazgató, Kovács Anna Bella aligazgató, a Bekecs Tátszínház két tagja itt van velünk a Dumadubában, a Szovátai Tök Fesztiválon. És akkor hát most valójában azért vagytok itt, mert létrejött Szovátán 11. alkalommal is ez az esemény. Ti milyen szerepet vállaltatok, illetve mit csináltok itt ebben a három napban? A táncosok, vagy ti, mint két önálló egyén, milyen szerepet vállaltatok magatokra?
1: Az adminisztratív részen túl, hiszen a közbeszerzések és minden, ami ehhez kapcsolódik a fesztivál keretében, az a mi intézményünkre lett ráhárítva.
2: Hárult rá.
3: Igen. Ezen túl
1: tánctalálkozót szervezünk, és hát a vasárnap 3 órától a helyi zenekarral, a Tücsökrajjal és a Sírülők Néptánc Együttessel együtt fellépnek a Morzsa Bekecs, a Kis Bekecs és az Ifjú Bekecs Néptánc Együttesek.
3: Morzsa Bekecs, milyen cuki.
2: És nem is ők a legkisebbek.
0: Tényleg?
2: Nem ők a legkisebbek.
0: És akkor a legkisebbeket hogy hívják?
2: Játszóház, kis és nagy játszóház. Ők ilyen 3-4, illetve 5-6 éves gyerekek, és még van a Szikra Bekecs is, aki megelőzi a morzsákat korban.
1: És az apró Bekecs nem jött.
2: De ez hatalmas öröm számunkra egyébként, hogy vasárnap egyik fő programja az tulajdonképpen ez az utánpótlás együttesek tánctalálkozója, és hát az egyik helyi együttesnek most már két Bekecs táncszínházas táncművész, György Anita és Györfi Balázs az oktatói, úgyhogy igazából ezen a ponton is egyfajta ilyen fúzió figyelhető meg Szovátai is a Bekecs táncszínház között. Úgyhogy 3 órától várunk mindenkit nagyon sok szeretettel, és kicsi, illetve nagy táncosokkal, hiszen az Ifjú Bekecs az nálunk a rangidős, uh-huh. Ők már egyetemista, illetve 9-12. Osztályos diákok.
3: Tehát ők már akkor nagyok. Beszéljünk egy kicsit arról, és azért említettétek, és tényleg ne fogjon el az idő, hogy nektek azért úgy jöttetek Szovátára, hogy akármilyen oka volt ennek, nektek azért úgy érzitek, hogy feladatotok van itt. Miben számíthat Szováta rátok, mint Bekecs Tánczínház? Mik a tervek a következőkre?
2: Bérlet. És ezt azért mondom így, mert azt hiszem, hogy ez picit talán mindent magába foglal, hiszen nem csak a saját előadásainkat hozzuk el ebben a bérletben, hanem különböző erdélyi táncszínházakkal, illetve kulturális intézményekkel együttműködve igyekszünk egész Erdélynek a kulturális kínálatát egy kicsit megvillantani a szovátaiak számára. Ugyanezt tettük és tesszük egyébként Nyárádszeredában is. Illetve nem csak a felnőtt közönség számára készülünk bérlettel, hanem a gyerekeknek is, egészen pici kortól, már az óvodás korú gyerekeknek is ugyanúgy bérletrendszerben gondolkodunk, egészen 12. osztályig. Úgyhogy a kulturális kínálat része tulajdonképpen ez, amit mi leginkább nyújtani tudunk a színház kedvelő emberek számára, illetve azon túl, hogy saját előadásokat hozunk, vagy akár másokat hívunk meg az előadásaikkal, hogy vendégszerepeljenek. Szerintem a programszervezés egy olyan pont, amiben igyekszünk az elmúlt évek tapasztalataival segíteni a helyieket, és itt legyen szó, nem tudom, irodalmi programokról, zenés programokról, képzőművészeti programokról, hiszen ezekben Szováta nagyon erős, a lehetőségeinkhez mérten, akár technikával, akár helyszínnel, vagy tényleg ilyen humán erőforrással, akár személyekkel igyekszünk ezt a folyamatot segíteni.
3: Igen, izgalmas, azért szeretem ezt az egészet, és azért csak így elgondolkodtam, hogy nekem mind az első élmény a Bekecsel kapcsolatosan, hogy úgymond tánccsoport, táncegyüttes, azért elég sokat, én is Nyárádmenti vagyok, és elég sokat tudtunk itt találkozni, és hogy milyen szépen kiépül ez az egész dolog, és hogy mennyit tud adni egy város életébe. Ez hogy látjátok azért a reakciókon, akár legyen ez Nyárádszered, akár legyen most már Szováta, hogy az embereknek igényük van erre, vagy ti akarjátok azt az igényt megteremteni, hogy igenis legyen igényük erre?
1: Hát én úgy gondolom, hogy a kettő közt van az igazság. Az embereknek igényük van a kultúrára, viszont az, hogy mit kapnak, az a mi feladatunk, úgy gondolom. Uh-huh. És az, hogy egy olyan szintű kulturális élményben legyen részük, ami számunkra is üti a mércét. Azt úgy gondolom, hogy tényleg ez a feladat. És visszajelzéseket már kaptunk, hiszen a nyári szabadtéri színpadi évad is erről szólt, hogy eddig volt, ami volt. Most például sokkal több fellépőt hoztunk, és mi ezt barterekkel próbáljuk meg visszaadni nekik. Tehát akik hozzánk jöttek, mi visszalátogatunk hozzájuk. Azért, hogy ne csak a Bekecset kapják, ha már ide költöztünk, most ne az legyen, hogy akkor az embereknek legyűrjük a torkán minden héten, mert igaz, hogy a turisták váltják egymást, de a helyieknek sokkal nagyobb élmény volt az, hogy számos társulat itt jelen volt a nyári évadban, és ezt már jelezték is, és nem csak a szlovátiak, hanem a környékbeliek is jelezték, hogy na milyen jó, hogy akkor már változott a dolog Szlovátán.
0: Kívánjuk, hogy ez a lelkesedésetek az odaadásotok ne lankodjon a következőkben sem, és maradjatok aktív, mozgató rugói Szlovátának, illetve Maros megyének. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek.
1: Köszönjük szépen.
3: Sziasztok.

0: Madison Avenue-t hallgatuk itt a Rádió Gaga hétvégén. Jól tudjátok, amennyiben hétvégén dolgozom, akkor a Horváth Gábornak az egyik fétise az, hogy mind a rendőröket keresi, hogy vajon dolgoznak-e. Végre valahára elmondhatom, hogy igenis dolgoznak. Ha a Hargita megyében járkáltok és a Gyilkostó fele tartotok, akkor a Gyilkostó környékén rendőrökkel találkozhatok. Ezen kívül jött még egy üzenet, azt írja nekünk hallgatónk Attila, hogy Szovátánon a Parajd felőli bejáratánál Szovátának ott is látott rendőrök. Köszönjük szépen az üzeneteket, a továbbiakat is várom. 0730 54 88 88.
1: Reklám.
2: Ízek, amik itthon születtek. Az Amigo nem csupán egy bolt. Minden, ami a miénk, amit itt termelünk és itt gondozunk. Ezért kedvenc klasszikusaid mellett nálunk mindig megtalálod székelyföld kincseit helyi termelőinktől. Októberben az Amigo polcain a Sepsiszentgyörgyi Bertis jól ismert húskészítményeivel és a Hargita lábánál készülő kápolnási tészta tojásos száraz tésztáival találkozhat. Most kedvezményes áron. Gyere és töltsd meg a kosarat helyi termékeinkkel, mert ha a helyit választod, a saját közösségedet építed. Ami a miénk, ami értünk van. Amigo.
3: Jaj, csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cincogás a kamrában?
2: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásban, sokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
4: Mitől bömbi a bömbi? Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra, kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
5: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
7: ismét lágere.

0: értesülj első kézből a helyi hírekről,
1: és hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: slágerek és új zenék, ez a Rádió Gaga, hamarosan 15 óra, úgyhogy arra figyeljetek, aki Szovátán van a Tök Fesztiválon, az vonuljon a Duma Duba melletti Gaga sátorhoz, ugyanis a hírás játék most fog kezdődni. Eddig lehetett regisztrálni a játékra, és valaki a kilátogató közül, mármint aki beregisztrált erre a játékra a helyszínen, nálunk a Gaga sátornál, az nyerni fog egy 1000 leértékű nyereményt. Nem semmi, ugye? 15 óra, tehát mindjárt megyünk tovább a hírekkel.
1: 27 év nagy idő, még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
2: Hát, ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Júj, de örülök neki.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
1: Reklám.
5: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
6: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
7: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
8: Blautec.
7: Melegre tervezve.
9: A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
10: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
9: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
10: Viking Kft. A te biztonságodért.
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
12: Haladás utca 18.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Gyermekrablási riasztást adtak ki Teleormán megyében. Komoly diplomáciai feszültséget okoz, hogy az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság ellen. A következő órákban egy kicsit felhősebb lesz az égbolt. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Vádat emelt az ügyészség Colin Georgescu TikTok kampányának főfinanszírozója ellen, a vádhatóság vesztegetéssel gyanúsítja Bogdán Peskért, aki a 2024-es elnökválasztási kampányban csak nem 290 ezer dollárt költött a szavazók befolyásolására. A férfi népszerű influencereket fizetett le, valamint a TikTok élőadásaiban virtuális ajándékokat és kriptovalutát osztott ki a felhasználóknak. Az ügyészek szerint a vádlott ezzel azt a benyomást keltette, hogy ha Georgescu-ra szavaznak, akkor ajándékokat fognak kapni. Gyermekrablási riasztást adtak ki Teleormán megyében. A hatóságok tájékoztatása szerint a gyermek az utcán tartózkodott Poroszkia községben, amikor három ismeretlen személy akarata ellenére egy autóba tuszkolta, majd elhajtottak. A rendőrség azonnal elindította a gyermekrablási riadó elnevezésű vészhelyzeti protokollt, és válságstábot állított fel a kislány felkutatására. Egy gyanúsítottat egyébként már azonosítottak, de a rendőrség továbbra is nagy erővel keresi a 12 éves kislányt. A hatóságok a lakosság segítségét is kérik, a lány 165 cm magas kék szemű barna hajú, eltűnésekor fekete pólót, barna mintás szoknyát és barna sportcipőt viselt. A legfőbb ügyészség nem ért egyet azzal a tervezettel, amely dekriminalizálná a saját fogyasztásra történő kábítószer birtoklást. Alex Lorenza legfőbb ügyész tegnap továbbította az álláspontot a kezdeményezéssel kapcsolatban, amely azt javasolja, hogy a saját fogyasztásra szánt kábítószer birtoklást a jelenlegi börtönbüntetés helyett csupán 1000 és 3000 lei közötti szabálysértési bírsággal büntessék. Az ügyészség szerint a kezdeményezésből hiányzik a kellő szakmai megalapozottság, és a megfelelő garanciák így nem teremt egyensúlyt. A közegészségvédelme, a bűn megelőzés és a büntetőjogi felelősségre vonás között. Mindemellett kiemelik, hogy a szigorú büntetőjogi keret fenntartása mellett a megelőzést, a segítségnyújtást és a társadalmi reintegrációt kellene erősíteni. Egyébként a büntetést enyhítő tervezet kezdeményezői arra alapoztak volna, hogy a fogyasztók börtönbüntetéssel való fenyegetése nem csökkentette a drogfogyasztást, viszont feleslegesen terheli az igazságszolgáltatást és a börtönöket. Zöld megvilágítást kap a parlament főhomlokzata ma este 9 órától a Lelki Egészség Világnapja alkalmából. A kezdeményezéssel a hatóságok és a szakmai szervezetek a mentális egészség fontosságára, valamint a pszichiátriai betegségekkel küzdők elfogadására kívánják felhívni a figyelmet. Komoly diplomáciai feszültséget okoz, hogy az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság ellen. Washington azért bünteti a testületet, mert az vizsgálatot folytat izraeli és amerikai tisztségviselők ellen. Az Európai Unió most kiáll a Nemzetközi Bíróság mellett. Brüsszel megvédené a hágai testületet és akár megtilthatja az európai cégeknek, hogy az amerikai korlátozásokat végrehajtsák. Csíkszeredában és környékén a következő órákban nagyjából 19 és 21 fok közötti értékekre számíthatunk, este 8 órakor pedig 16 fok lesz, csapadék továbbra sem várható, az égbolt egy kicsit talán felhősebb lesz. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet.
1: És most!
0: Újabb órát nyitunk, ami a szombati műsorfolyamunkat illeti. 15 óra múlt néhány perccel, Horváth Gábor vagyok, ez pedig a Rádió Gaga slágerekkel és új zenékkel. Ebben az órában játszani is fogunk a Gaga szülinapi játékában. A Supermarket ajánlott fel egy vásárlási utalványt ebben az órában, tehát ezt lehet megnyerni. Ezen kívül pedig kapcsoljuk a Dumadubát, Szovátáról a 11. Tökfesztiválról, ahol a vendég jelen pillanatban a Crystal Hotel tulajdonosa és egyben a Szovátai Turisztikai Egyesület elnöke Káli Zoltán lesz. Előbb jöjjön Summer és a My Body Is Not Well.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

0: Rádió Gaga, Duma Duba és Szobátai Kiszállás, ugyanis 11. alkalommal tök fesztivál. Vendégünk Káli Zoltán, a Crystal Hotel tulajdonosa, a Szobátai Turisztikai Egyesület elnöke. Mennyire zsúfoltak a napok? Szia, köszöntünk!
1: Köszöntöm,
2: szia! Szép jó napot kívánok mindenkinek, a Gaga Rádió hallgatóinak is egyúttal. Tehát most jelen pillanatban ugye vannak ezek az események elég zsúfolt Szobáta, tehát élet van Szobátán, mondhassuk azt, hogy szinte szezon jellegű.
0: És ilyenkor te, mint hotel tulajdonos, azt mondod, jaj, de jó, ez az.
2: Hát természetesen igen. Hát ezért dolgozunk, tehát nekünk muszáj valamit csinálni. Tehát a turizmust az 365 napban kell gondolkozni, nem csak szezonban. És ez volt a célja a Tök Fesztiválnak is, amikor ez 11 évvel ezelőtt kipattant a vállalkozó fejből, hogy valamit kellene Szobátán csinálni, akkor egy ilyen baráti beszélgetésre, akkor tök mindegy, hogy mit csinálunk, csak valamit csináljunk, akkor ez a szó kicsúszott, hát akkor így csináljunk egy tök fesztivált, így kezdődött el, így ez. Tizennéhány vállalkozó kezdeményezésével, és most így kinőtte magát, gyakorlatilag városi rendezvény lett ez.
1: Tehát akkor egyértelmű volt, hogy az elejétől kezdve ti benne vagytok, mert azt akartam kérdezni, hogy ti azért itt vagytok a úgymond a fesztivál szívében, tehát hogy azért itt a nagy színpad, itt van az amfiteátrum, nagyon közel vagytok ide, maga a hotel is, hogy ez, tehát akkor nem azért csatlakoztatok, mert itt vagytok, hanem igazából már ti az elejétől kezdve szerves részét veszitek az ilyen rendezvénynek.
2: Igen, tehát ezt tehát gyakorlatilag a vállalkozók kezdeményezésére az volt, hogy valamit csináljunk, hogy ősszel is turistákat tudjunk hozni, tehát ugyanígy volt a tavasszal a medvetó születésnapjával kezdődött ezelőtt 25 évvel, úgy 11 évvel ezelőtt, akkor ez az őszi, tehát nem azt mondtuk, hogy szezonzárás, de mindig valami tematikus dolog történjen. Még gondolkozunk, nincsenek még pénzalapok arra, de a karácsonyvásáron is még gondolkoztunk, aztán reméljük, hogy ez is majd bejön, tehát ilyen tematikus hétvégeket szeretnünk minél többet csinálni a szezonon kívül is.
0: Ilyenkor megfeszítettebbek a te személyes mindennapjait, figyelembe véve azt, hogy hotel tulajdonos vagy, hogy turisztikai egyesület elnöke vagy. Vagy van egy esemény Szobátán, amikor nagyobb a tömeg, amikor több ember fordul meg itt. Te ezt hogyan éled meg? Azért kérdeztem a legején azt, hogy mennyire zsúfoltak ezek a napok.
2: Tehát én ennek örvendek. Tehát ez a vendéglátás, aki a vendéglátásban nem szereti, hogy legyen munka, aki nem szereti a vendéget, hát az akkor ne foglalkozzon, így van.
0: És ilyenkor a munka a te szemszögedből mit jelent?
2: Hát a munka nem olyan megfeszítő, mert már rutinos, igen, jó kollégákkal vagyunk, leszervezzük a dolgokat, már rutinná vált ez a... De amúgy a célja volt a Tök Fesztiválnak, nem csak az, hogy Tök Fesztivált csinálunk, hogy bevigyük a gasztronómiába is, hogy ugye, hogy ez főzzünk is belőle valamit, akkor ugye összebeszéltünk, és minden vendéglátó egységben, most jelen pillanatban tökös menük vannak.
0: Nálatok mi az az extra, ami csak ilyenkor kerül fel a menüre az étlapra?
2: Hát minden, ami tökből lehet készíteni.
0: Például?
2: Például levesek, főzelékek, tök főzelékek, különböző saláták, sütemények, igen.
1: Mindenféle ilyesmi.
2: Így van. Három éttermet működtetünk, de mind a háromba különböznek, tehát úgy a szakácsoknak meg a kollégák, ki mit szeretne csinálni, akkor azt csinálják, sőt, még van egy kicsi vetélkedő is benne az egészben, tehát gyakorlatilag az utcán árusítók, akik vannak, azok ugye olyan kollégák, akik nem a főúton van az éttermük, akkor azok vannak itt az utcán kipakolva nagy része, és akkor nekik is az volt a kérdés, hogy minimum két-három olyan tökös dologgal jelentkezzenek, hogy ne csak az legyen, hogy mit csinálják, hanem valami a gasztronómiát is építsük egyúttal.
0: Ilyenkor már vannak a jól bevált receptek, amelyek évről évre visszatérnek, vagy próbálkoztok újdonságokkal is?
2: Igen, hát van ami bevált, van, amit kereslet van, viszont persze újdonsággal jöhetnek a szakácsok, séfek, ők mindig jönnek is, és csinálnak is új dolgokat. Kicsit az elején voltak, hogy tartózkodtak a vendégek, de most már azért azt szeretik. De nem csak a mai nap, hanem már a múlt héten is, a jövő héten is még ez fog folyni, úgyhogy az éttermekben ez a tökös menü, ugye ez egy jó, olcsó alapanyag. Uh-huh. Igen, az őszi szezonban, és akkor ezt gyakorlatilag ezzel játszadoznak a szakácsok ilyenkor.
1: Röviddel is folytatjuk, utána még van néhány kérdésünk.

0: Elkelt a Gaga szülinapi ajándékcsomagja. Nem kell borsulni, holnap is mit játszani fogunk, hétfőn ugyancsak lesz szülinapi játékunk, úgyhogy tessék még regisztrálni 0730548888. Ezen kívül erre a telefonszámra SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben, sőt WhatsApp üzenetben hangüzenetet is lehet hagyni, úgyhogy küldjetek nekünk közlekedési információt, hogyha látjátok a rendőröket dolgozni, írjátok meg nekünk. Köszönjük szépen, megyünk tovább a hírekkel.
1: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
2: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
3: Megvisszahangosítottam a rádiót.
1: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
2: Kérem, megjelenni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
1: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
1: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautech kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautech. Melegre tervezve.
5: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
6: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
5: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
8: Haladás utca 18.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Újabb feszültséges helyzet alakult ki a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt között a kormányalakításról. Ma van a halálbüntetés elleni világnap, tavaly globálisan mindössze 17 országban hajtottak végre halálos ítéletet, a regisztrált kivégzések száma 78%-kal nőtt az előző évhez képest. A következő órákban előfordulhat csapadék, holnap viszont biztosan esni fog. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Újabb feszültséges helyzet alakult ki a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt között a kormányalakításról. Szorin Grindiánu PSD elnök kijelentette, hogy a liberálisok kormányzati szerepvállalása nem szívesség a szociáldemokratáknak, hanem egy felelős döntés kellene, hogy legyen. Üzenetében, amelyet Ilie Bolozsánnak címzett, kifejtette, hogy a romániai lakosok gondjai nem tűnnek el attól, hogy a PNL politikusa ironizálva kezeli azokat. A drágulások megterhelik a családok költségvetését, a bérek már nem tartanak lépést az árakkal, a vállalkozások pedig egyre erősebben megérzik a gazdasági lejtmenetet, amelyben vagyunk. A PNL elnöke és ügyvívő miniszterelnöke Ilie Bolozsán ugyanakkor visszautasította a bírálatokat. Elmondása szerint Romániának működőképes kormányra van szüksége, és a PNL nyitott arra, hogy hozzájáruljon ennek a felállításához. Ugyanakkor nem fogadja el olyan politikai formák megismétlését, amelyekről bebizonyosodott, hogy nem működnek. Ilie Bolozsán rámutatott, hogy a PSD-vel való közös kormányzás visszautasítása nem hiúsági vagy politikai számítások kérdése, hanem egy lecke, amelyet a PNL az elmúlt évben megtanult. Karbantartási és javítási munkálatok miatt vízszünet lesz hétfőn Csíkszeredában. A Harvíz szolgáltató tájékoztatása szerint október 12-én 10 és 17 óra között nem lesz ivóvíz a Temesvári Sugárút 2-es és 9-es házszám közötti szakaszán, valamint a Nikolai Balcescu, Szászendre, Zöld Péter, Hősök és Bolyai utcákban. A szolgáltató felhívja a lakosság figyelmét, hogy a rendszer újraindításakor a víz átmenetileg zavarossá válhat. Navi Pillai dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat. A norvég Nobel-bizottság oszlói bejelentése szerint az ENSZ korábbi emberi jogi főbiztosa nemzetközi jog megerősítéséért és a béke előmozdításáért kapja az elismerést. A hágai bíróság egykori bírája úttörő szerepet vállalt, ugyanis abban, hogy a háborús és emberiesség elleni bűncselekmények elkövetői ne kerülhessék el a felelősségre vonást. Ma van a halálbüntetés elleni világnap. Október 10-én az Európai Unió és a nemzetközi jogvédőszervezetek ismét arra szólítanak fel, hogy a világ minden országában töröljék a halálbüntetést, míg 1977-ben mindössze 16 államban volt tiltva a kivégzés, már a több mint 100 ország törölte ezt a szankciót. Bár tavaly globálisan mindössze 17 országban hajtottak végre halálos ítéleteket, a regisztrált kivégzések száma 78%-kal megugrott a korábbi évhez képest. A legtöbb eset Iránban, Egyiptomban és Kuvaitban történt, viszont Kínában továbbra is államtitokként tartják számon, ezzel együtt több ezer kivégzést hajthattak végre egy év alatt. Az európai országok közül csupán Fehér Oroszországban hajtanak végre halálbüntetést a mai napig is. Változékony, helyenként zivataros időjárásra számíthatunk a nap további részében, főként az észak-nyugati régiókban és a hegyvidéken, éjszaka pedig már erdészelte és a Partiumban is kiterjedt záporok, néhol villámlással kísért felhőszakadások várhatóak. Hajnalban ugyanakkor főként a hegyvidéki térségekben helyenként 5 fokig hűl majd le a levegő, és többfelé ködképződésre lehet számítani. Holnap a csapadék nyugat felől fokozatosan kiterjed az ország túlnyomó részére, hétfőn pedig elsősorban a délkeleti ország részben várható esőzés. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: És most
0: 17 óra múlt, ez azt jelenti, hogy még van 60 percünk a mai műsorfolyamból. Ez a Rádió Gaga slágerekkel és új zenékkel, Horváth Gábor vagyok, és ebben az órában kapcsoljuk utoljára a Rádió Gaga Duma Dubáját, legalábbis a mai napon, Szovátáról, a 11. Tök Fesztiválról. Hallgatunk slágereket és új zenéket is, itt lesz mindjárt Pink, FLM is beköszön, viszont akivel berobbantjuk az utolsó mai 60 percet, a Stein Impala és a Drake.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

fordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tutti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ru. Ha neked van, a Gaga veled van!

All I Know So Far, Pink slágere szólt itt a Rádió Gaga hétvégén. Na és hogyha már a Rádió Gaga domadubája ott van Szovátán a 11. Tök Fesztiválon, hát akkor nézzünk rá egy kicsit a ma esti és a holnapi programra. 19 órától ma lesz a No Sugar és Szőcs Reni koncert a nagy színpadon természetesen, este 8 órától ugyancsak ma Beer Pong a SZIS szervezésében az Amfiteátrumban, és 21 órától The Urs koncert a nagy színpadon. Aztán vasárnap, október 11-én holnap 15 órától az Amfiteátrumban nyári fellépők díjazása következik, és holnap 15 óra 15 perctől Tücsök Raj népi zenekar, Sírülők néptánc együttes, utánpótlás együttesek néptánc találkozója az Amfiteátrumban. Az állandó foglalkozások közül kiemelném a Visit Maros részéről a Maros megye képekben fotókiállítás Pópa Kornél András fényképeiből, hőlégballonozás csak szombaton van, tehát a mai napon, szabaduló szoba ezen kívül is kézműves vásár. Hamarosan ismét kapcsoljuk a Rádió Gaga Duma Dubáját, hiszen ott van még István Szidónia és Berezki Szili. Egy kicsit beszélgetünk velük, hogy hogyan telt a mai nap, és milyen a hangulat a Tök Fesztiválon. Közben itt van Gwen Stefani és Aiken, The Sweet Escape.

0: mai napon utoljára kapcsoljuk a Rádió Gaga Duma Dubáját Szovátáról, a 11. tökfesztiválról. Ha minden igaz, akkor még mindig ott van István Szidi és Berecki Szili. Szevasztok!
1: Igen, minden igaz, Gábor.
0: Igen, minden igaz, azt hagytam.
1: Minden igaz.
2: És még mindig integetnek az emberek, hogy megígyeztem Szilinek, hogy talán ez az első olyan kiszállás, ahol nagyon-nagyon sok rádióhallgató jött el a Dubához, és akkor keresett minket, és azt mondták, hogy ja, bocsánat, csak egy kicsit ide jövünk, hogy köszöntsünk, ja, hogy üdvözöljünk titeket, és ez annyira jól esett. Kicsitől nagyig, fiataltól idősig, igen.
1: Sokan
2: jöttek.
1: Nagyon sokan kerettek téged, Gábor.
0: Igen? Gondoltam.
1: Igen, mondták, hogy remélem nincs itt.
0: Persze, persze. Na figyeljetek, egy olyan információ jutott tudomásomra, hogy Szűcs Reni megölelte Berecki Szilit. Igaz ez?
1: Hát most, ne publikálj itt. Hát
0: figyeljetek, hogy most 6 szem közt beszélünk erről, vagy 3 száj közt.
1: De várjál, amely itt a nagy színpad mellettünk.
2: És itt a felesége is.
1: És itt a felesége, a feleségem, igen, ez is nagyon fontos.
0: Remélek a férje, az nem érdekes?
1: Ő férje is itt van, ja, igen. Okay. És a hangfalakból is szólunk, úgyhogy légy szíves.
0: Mondok én egy jobbat, jó? Szőcs Reni énekelt a Lagzinkon. Képzeld el. Hello.
1: Menj.
2: Na ezt übereld, Szili, az ölelésedben.
1: Megnyerti.
0: Na, hogyan telt a mai nap? Meg volt a hírás élőjáték? Valaki megnyerte a kilátogatók közül az 1000 lejes nyereményt?
2: Nem is valaki, hanem valakik ismételten. Valaki. Oda lyukadtunk, hogy mind a két játékosnak odaítéltem. A hírás úriember az 1000-1000 leértékű utalványt, úgyhogy dupla nyertesre távoztak innen.
1: Jó fej volt. Amúgy már nagyon-nagyon szoros volt a verseny. Tényleg arról volt, hogy fél perc alatt kellett letörölni a táblát. Én őszintén nem tudtam megmondani, hogy melyik lett szebben letörölve.
2: Látszik, hogy férfiból vagy.
1: Kösz.
2: A női igényes szem azért
1: én
2: kellett.
1: Én mondani.
2: Eldöntöttem már startból első ránézésre, hogy melyik volt jobban letörölve, most. De ugyanígy férfit állítottak oda híraképviselőnek, úgyhogy ő sem tudta eldönteni.
1: Én nagyon örülök, hogy férfi volt a képviselő, mert így mind a két nyertes lett végül is, 1000-1000 lejjel hazamentek. Nagyon kemény volt, de úgy jó volt, jó izgi játék volt.
2: Ez olyan, hogy a férjem azt mondja, na nézd, kitakarítottam. De igen, és akkor ott a sarokba is felemelted a párnát, és a széknek a lába is vannak törölve, és a párnahúzat is.
1: Nem beszéltünk valamit őket.
0: Hát figyelj.
1: Kicsit félek itt ott Dubában most már.
0: Jó, hát én jól vagyok, de most már kezdek én is elfáradni, de... Ahogy hallottam, és ahogy beszélgettünk az elmúlt órákban, tényleg annyira jó a hangulat, hogy lehet, hogy holnap kilátogatok Szovátára, mert holnap még tartanak a program.
1: Gyere!
2: Igen, csak
1: meg,
2: azért egy esetműhoz magadban.
0: Én látom, hogy egyedül leszek, ott ti nem leszek sehol.
1: Gyere ide a Dubához, és várjál meg, mert jövünk mi is, jó?
2: Jövőre, 27-ben.
1: Nem menj sehova. Ja, és a Dubát is keresd meg, mert az is hazamegy majd, de semmi baj.
2: Mondom, várjon nyugodtan 27-ig, mert akkor találkozunk majd újra a Tök Fesztiválon.
0: Nos, ezennel a humor 3 perccel véget ért, úgyhogy köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok. A munkátokat
1: neked
0: is köszönöm.
1: Jó volt ma?
0: Ja, nagyon jó volt, tehát olyan annyira üdítő volt hallgatni a beszélgetéseiteket, hogy az valami.
1: De jó.
2: Komolyan. Ja, és milyen jó lett volna megenni az ebédünket.
0: Na igen. Na arról nem akarom, hogy beszámoljatok, mert gondolom nagyon finomat kajáltatok.
1: Nagyon. Tényleg finomat kajáltunk.
2: Ezúton is köszönjük szépen.
1: Így van, köszönjük szépen. És neked is, Gábor. Egy élmény volt.
0: Puszi.
1: Na, hello.

0: Jelentem, a rendőrök elaludtak, legalábbis most nem dolgoznak környékünkön vagy adáskörzetünkben. Nem érkezett olyan üzenet, amiben útinfo lett volna elrejtve. Ettől függetlenül még egy pár percen keresztül várom őket. 0730 54 88 88.
1: Reklám.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
2: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
5: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
7: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
8: Stressz?
9: Megvan.
8: Fáradtság?
9: Az is.
8: Akkor mi hiányzik?
9: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
8: Pattanj autóba, és irány tusnál fürdő.
9: Thermal Wellness tusnál, termálvíz, medencék, szaunák, pezsgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
8: Mert néha nem szabadság kell.
9: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
10: Mitől bömbi a bömbi?
11: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra kínált körbe. Bömbi. Új tusnádról, a közös falatok öröméért.
12: A reklám után
13: ismét slágerek.

nézem, hogy Maros-széken holnap, azaz vasárnap 23 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, és egy olyan jó 76% esély van arra, hogy csapadék alakuljon ki ebben a régióban. Háromszéken 27 fokot is mérhetünk holnap, ettől függetlenül záporok, zivatarok kialakulhatnak. Gyergyószent Miklóson és környékén ugyancsak lesz csapadék vasárnap, és ezen kívül hát 22 fokot mérhetünk, na meg 26-30 km/h szélökések is lesznek Gyergyószéken. Csíkszéken 23 fokot is mérhetünk holnap, növekvő felhőzettel találhatják holnap szemben magukat az ott lakók, és egy olyan 25% esély van arra, hogy Csíkszeredában is annak környékén vasárnap csapadék alakuljon ki. Udvarhelyszék, 24 fok lesz holnap, ez lesz a maximális hőmérséklet érték, záporok kialakulhatnak ebben a térségben is, és azt nézem, hogy hát igen, felhősödés várható holnap Udvarhelyszék területén vagy régiójában is. Holly Humberstone érkezik hozzánk ide a Rádió Gagára, itt a To Love Somebody.

0: Horváth Gábor búcsúzik tőletek, ugyanis hamarosan 6 óra. Nagyon szépen köszönöm az egész napi figyelmet. Ez a Rádió Gaga, a továbbiakban is slágerekkel is új zenékkel. A kollégáimnak is köszönöm, hogy ilyen remek beszélgetéseket hoztunk össze a 11. Tökfesztiválról, Szovátáról. Holnap is folytatódnak a programok a Szovátán a Tökfesztiválon, úgyhogy holnap is érdemes kilátogatni. Szép estét mindenkinek, a viszonthallásra!
1: 27 év nagy idő, még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
2: Hát, ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Új, de örülök neki.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
1: Reklám.
5: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
6: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service, a biztonságos külföldi munka.
1: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle? A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
7: Haladás utca 18. Társadalmi célú hirdetés.
8: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
9: Slágerek és új zenék.
1: Ez a Rádió Gaga.

keletél szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Reklám. A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait. Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
1: Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás. Egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy electrosolarexpert.ro. Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
2: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, válaszd ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik karcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
3: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
4: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
0: A reklám után
5: ismét slágerek és új zenék.
0: Rádió.

0: megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
1: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
2: Reklám.
3: Jaj, csak már leoszta legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cincogás a kamrában?
4: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
5: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
7: Haladás utca 18.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
10: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga, életünk része.
0: A világon bárhol.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Jó telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem ötszenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neted van. A Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

elcsábít az élet az otthonottól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.hu

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol. Let's make tonight.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

elszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol, de öt zenei csatornán bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.